Csak az esik nekem, ó, jó keserve.

0: Herczku Ágnes, hozomány, erdélyi népzene régen és most című dupla albumának felvételei következnek Táncházban című műsorunkban. Tudják, ez az a bizonyos dupla lemez, melynek első albumán eredeti felvételek Herczku Ágnes gyűjtései szerepelnek, a másodikon pedig remek revival muzsikusokkal mutatja meg az énekesnő a visai tánczenét. Most az első albumról Fodor Györgyné, Nagy Juliska, Nagy Dánielné, Kis Amália, valamint Pap András énekel. Aztán Mácsinkó György és bandája muzsikája szól, melyet egy visai lakodalomban rögzített Deák Márton.
1: Fadogolták a visai

0: πύρος πελό βάλε.
1: Σε δανείτσα πέντε, μην δελειτώ.

Oh, my God.

A mezőségi, visai dalok és tánc folyamat után ismét egy lakodalomba invitál bennünket a remek prímás Mihó Attila barátaival. De ez a székely lakodalom már Bácskában van, a bukovinai székelyek vándorlásának egyik helyszínén.

Mihó Attila és barátai Fészek nélkül című albuma, mely a bukovinai székelység élettörténetét, vándorlását mutatja be, egy táncelőadás zenéje, mely a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes számára készült. Ennek tételei szólnak Táncházban című műsorunkban, a Bukovinában eltöltött idő zenei lenyomata, s aztán egy hosszabb zenei folyamat, melynek címe Idegen Földön Jártamban. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 156. adása.

Üdvözlöm a hallgatókat! Balog Marianna vagyok, az adás szerkesztő műsorvezetője. Kátai Zoltán 2020-ban készítette el 8. egyben utolsó lemezét Écsi Gyöngyi lelkész, teológus, népművelő énekessel közösen. Zoboralja vagy Zoborvidék a felvidéki Nyitraváros környéki magyar nyelvsziget. Eredetileg 13 Árpád korban alapított falut foglalt magában. A községeket a nyelvi elszigeteltség, a hasonló viselet és a közös származás tudat kovácsolta egységbe. A zoborai és több országosan ismert népballadát tartalmazó lemez címe Virágom véled elmegyek. A válogatást Écsi Gyöngyi, a hangszerelést Kátai Zoltán végezte, és mindketten énekelnek is az albumon.

Ön soha nem amolyan sztáregyéniség akart lenni, hanem szolgálattevő. Az a szolgálat, hogy azt a kincset, amely a 16-17. Században felhalmozódott, átmentsem ide, hogy ne merüljön teljesen feledni.

kérdésbe. Kevés, hogy megjelentek nyomtatásban kották, szövegek, azt nem halljuk. Fontos a dallam, ahhoz pedig az kell, hogy meg is szólaljon. Ezért csinálom.

Csináltatott hírharangot, meghúzott a halálára. Mindegyüttek a szép jányok, a szép jányok, szép legények, köztük volt már szép Ilona.

0: Enyém vagy már, szép Ilona.
1: Részleteket hallhattak Écsi Gyöngyi és Kátai Zoltán 2020-ban megjelent Virágom véled elmegyek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

Fortuna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Nothing better. A hole and dig a hole.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

ha én gazdag lennék, négy lovas hintóval jár.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Ce qu'est qui joie, chit, chit.

Isten engem. Miért kell így megszenvednem? Nem ártottam, nem védettem, nyugtott mégsem lel a lelkem.

Schnabel tanzt, rockert, ihn, in der Scheu guckt schon grau.

kék pettyes rakott szoknyom, miért vettem a bolondja, azt kérdem, mert nem is az a szó.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

Befogom a lovam, zöldre festett és zsócsémba. Elviszem a búzát, a nagy bajomig én.

Rádió. Tiszaújvárosban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény kora délután napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön egyeztetéseket terveznek a szülészet-nőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kór a kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet, így ha megjelenik, akkor akár milliárdos nagyságrendű veszteség is érheti az ágazatot. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, amelyet a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezések alkalmával. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek. Jelenleg 11 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 18-21 fokot mérnek. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt mindenütt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 26-31, késő este 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Csók világ napjának reggelén, 2026. július 6-án, hétfő reggel, 7 perccel, 6 óra után. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Hajdú Tibor vagyok. A Dankó Rádiót hallgatják, és hálások vagyunk, hogy ma is bennünket választottak. Munkatársaim Gyurmán Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Na, nézzük, mit kínálhatunk. Természetesen igyekezetünk szerint érdekes és friss információkat elsőként, másrészt pedig kiváló muzsikát, de kezdhettem volna akár ezzel is, hiszen ez a fontos, hogy milyen zenéket hallgatunk. Muskátli Virág énekli Pécsi Kis Ágnes nem sokára, a Férfi mind ördög fajzat hallgatjuk majd ezt az andalgót Gál Gabriella előadásában, a Jackie és Hyde című musicalből az Ördögi Tánc című dalt, Füledi Nikolett, Nádasi Veronika, Dolhai Attila és Sándor Péter jóvoltából hallgathatjuk meg, az Örökzöldek között pedig Nyári Edit tolmácsolásában a Legközelebb Látlak című klasszikus láger is felcsendül majd. Megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk a hét első néhány napjában. A névnapos köszöntésre is sort kerítünk majd picit később, illetve egy rövid összeállítást készítek a híres születésnaposokról. Hamarosan történelmi visszatekintésünk következik. Elsőként Simon Bogránka énekel, a nóta címe Búzaföldön dűlő úton megy a lány, Budai Sándor és zenekara kísér. Kérem Önöket, tartsanak ma is velem, Deris Napati, jó reggelt!

anyósra. 70. az apósom, nem jár már a bálba. Deresedik göndör haja, fáj a szíve, lába. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme párja.

0: Abbattul a vize visszajön a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete

0: a Duna vize visszajön a fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: 2 perc múlva 6:45, jó reggelt.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1415. július 6-án írtunk, Mikaron és Mágián égették meg Husz Jánost, a késő középkori cseh reformmozgalom egyik meghatározó alakját, ugye előreformátornak nevezük őt is, mint John Wycliffe-et, hiszen Husz János halála után bő 100 esztendővel indul el csak a reformáció Luther fellépésével. 1437-ben ezen a napon a dési csatában a legyőzött nemesek és Budai Nagy Antal győzelmes felkelői megkötötték az első kolozs-monostori egyességet, amely eltörli a kilencedet, illetve a felkelőknek közkegyelmet ígért. Szintén július 6-án, de már 1846-ban indult az első próbajárat a Pest és Vác közti vasútvonalon, még 1885-ben Pasteur első sikeres oltását hajtotta végre veszettség ellen egy kuty által megharapott kisfiún. Szintén július 6-án, 1938-ban Roosevelt amerikai elnök kezdeményezésére a franciaországi Evianban konferencia kezdődött, hogy a szabad országok hány fenyegetett német és osztrák zsidót hajlandók befogadni. Ugyanezen a napon a bíróság az állami és társadalmi rend erőszakos felforgatására és megsemmisítésére irányuló büntetben bűnösnek találta és 3 évi fegyházra ítélte a későbbi hatalomra jutó nyilas vezetőt, Szálasi Ferencet. Július 6-án, 1941-ben hajnali 3-kor vezették be Magyarországon a jobboldali közlekedési rendszert, Budapest és közvetlen környéke kivételével. Az áttérést a fővárosban csak novemberben hajtották végre, de szintén abban az esztendőben, 1941-ben. A legfelsőbb bíróság elnökségi tanácsa 1989-ben ezen a napon rehabilitálta az 56-os forradalom utáni koncepciós perben kivégzett miniszterelnököt, Nagy Imrét és mártírtársait, míg 2001-ben július 6-án nyitotta meg kapuit Budapesten a volt Ganz gyártelepen létesített rendezvényközpont, a Millenáris Park. Szász János a Nagy Füzet című alkotása pedig 2013-ban nyert el a fődíjat, a Kristály Globuszt a Carlo Vivariban megrendezett nemzetközi filmfesztiválon. Vissza a jelenbe, a folytatásban részlet következik a Csárdás királynőből, Álom, álom, édes álom. Debrei Zsuzsannát és Bot Gábort hallhatjuk, Berki Péter is zenekar a kíséretével. Jó reggelt!

Hidegfront érkezik, nagy valószínűséggel holnapra. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és holnap után érezheti már olyan értelemben a hatását, hogy jó néhány fokkal lehűl a levegő, utána ismét elkezd majd visszakapaszkodni, hétvégén megint kánikula lesz. A mai nap időjárása pedig nagyjából változóan felhős napos idő, kialakulhatnak azért több tájegységünkön futó záporok, zivatarok, 26 és 32 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk július 6-án, ahol az én bölcsöm ringott. Márkus Ilona énekel a folytatásban.

0: 아니고야. 이사는 어디 샷자리로 샷기 발리는 자리로 깃발 뒷모금 받아 던져라. 호사 통사 에스퍼 농단 어이머리 아니고야.
1: Atalanta Ézsaiás, Felícia Gerváz és Nedda, valamint Tankréd napja is van ma július 6-án. Jó reggelt kívánok és derűs napot, a Dankó Rádiót hallgatják. Csabák a főnévnaposok, egyes források szerint török eredetű lehet, ez a régi magyar személynév, pásztor vagy kóborló lehet a jelentése, de felmerült egy új lehetőség is. Elképzelhető, hogy ajándékot jelent a Csaba. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Kovács Kati slágerét, a Legközelebb látlak című dalt most Nyári Edit előadásában hallgathatják meg.

esposo colocar.

0: szeretet.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza paritján.

0: Öröző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: 4 perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: 1832-ben ezen a napon született első Miksa, mexikói császár, aki 1867-ben történt kivégzéséig egyetlen uralkodója volt a mexikói császárságnak. Baross Gábor, egykori közlekedési, majd kereskedelemügyi miniszter, a dualizmus korának kiemelkedő gazdaság és közlekedés politikusa 1848-ban született ezen a napon, míg Frida Kahlo, aki én úgy gondolom, hogy már popkulturális ikonná is vált, egy különleges egyéni hangú mexikói festőművész, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja, 1907-ben született. Július 6-án Simor Erzsi színésznő, 1911-ben, a 40-es évek elejének nemzetközi sikereket is elérő filmsztárja volt ő. Szintén július 6-án született az első rock'n'roll felvétel, a Rock Around the Clock, előadója Bill Haley, 1925-ben. Gordon Zsuzsa kétszeres Jászai Mari díjas színművésznő, 29-ben született ezen a napon, míg a Balázs Béla díjas zeneszerző, a Pannonia Filmstúdió egykori zenei referense, Pető Zsolt, 1937-ben született ezen a napon. Olyan ikonikus felvételek kötődnek a nevéhez, mint a Gusztáv filmzenéje, a Frakka Macskák Rémének a zenéje, vagy a Ludas Matyié, de még sorolhatnánk. Késő estig Pompom és a többiek. Rozsos István, csodálatos tenor opera énekesünk, 1944-ben, rá két esztendőre, 46-ban, Sylvester Stallone, amerikai színész, gondolom őt sem kell senkinek sem bemutatni. George W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok 43. elnöke, 46-ban, a neotonos Végvári Ádám, illetve Csépai Eszter színésznő is ma ünnepel, mint ahogy Téren Gizi is. Neki is nagyon sok boldogságot kívánunk. És önöknek is kedves születésnaposok. Jó egészséget, Isten éltesse önöket. A Jekyll és Hyde című musicalből az Ördögi Tánc című dalt most önöknek játszom a Dankó Rádióban. Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Dolhai Attila és Sándor Péter énekel.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Lassan 7 óra, kapcsoljuk ma is a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig Hankó József és zenekar a muzsikál, a következő zenei óra pedig csárdással indul. Nékem olyan asszony kell, énekli Mészáros János Elek ifja Berki Béla és zenekar a kíséretével. Kérem, tartsanak velem továbbra is!

0: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak. Az eső csak egyre.
0: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
1: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár.
0: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
3: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
4: Végre valami okosat is csinált Egres.
5: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
8: Műsor ajánlott.

0: hallottak.
1: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 6-án hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslén Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Újabb rendkívüli ülést tartanak a parlamentben ma és holnap.
4: Nincs oka a lemondásra, ezt nyilatkozta az államfő egy lengyel lapnak.
3: Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, mondjuk a részleteket. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben, várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők.
4: Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről.
3: Isztambulba utazik ma a miniszterelnök, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón.
4: Magyar Péter közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világvezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként.
5: Természetesen a törökországi tartózkodásom idején is folyamatosan kapcsolatban leszek a kormány tagjaival, és részt veszek a kormányülés előkészítésében, és minden fontos döntés előtt tájékoztatást kapok. Előre láthatóan vasárnap este érkezem vissza Magyarországra, és július 13-án már az én napi rendelőtti felszólalásommal kezdődik majd az országgyűlés.
3: Vita bontakozott ki a kormány és az ellenzék között az alaptörvény módosításáról. A Fidesz frakcióvezetője önkényuralmat emlegetett, amire Magyar Péter azzal vágott vissza, hogy Gulyás Gergely részt vett a fideszes alaptörvény megalkotásában, amiről a magyar embereket nem kérdezték meg. Császár Attila összeállítása.
6: Magyar Péter szombaton benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A miniszterelnök közölte, a tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana. A cél a legfőbb közjogi méltóság intézményébe vetett bizalom és az alkotmányos működés helyreállítása. Magyar Péter bejelentette azt is, az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és újra bevezetné a taláros testület tagjainak újraválaszthatóságát.
5: Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 3 cikluson keresztül szolgálhatja a hazáját.
6: Megszüntetik a költségvetési tanács költségvetési vétójogát, és kivezetik az önálló szabályozó szervek alaptörvényi kiváltságait. Ősztől megkezdődik az új magyar alkotmány közös kidolgozása, aminek a megírásában minden magyar részt vehet, és sajátjának érezhet.
5: A köztársaságban a választott parlament dönt a költségvetésről. A kormány kormányoz, az intézmények pedig szolgálnak, nem uralkodnak és akadályoznak.
6: A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete, írta Gulyás Gergely. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője szerint politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége, közölte Gulyás Gergely hozzátéve, hogy a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó választ lehetőségekről. Magyar Péter erre úgy reagált, gondolkodik, hogy mi okoz alkotmányos válsághelyzetet a Fidesz frakció vezetője szerint, majd sorra vette azokat a pontokat, amelyek szerinte az aggodalmak hátterében állhatnak. Különösen ironikusnak nevezte, hogy Gulyás Gergely aggódik az alkotmányos rendért, utalva a korábbi alkotmányozási folyamatokra és Szájer József szerepére.
3: Nincs összhangban a jogállamisággal, hogy megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, vélekedett az államfő egy lengyel heti lapnak adott interjúban.
4: Sólyog Tamás hangsúlyozta, Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Úgy fogalmazott, nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök szerint eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására.
3: Folyamatosan nő a civil áldozatok száma az ukrán-orosz háborúban, sajtóértesülések szerint fél év alatt 1300 civil halt meg csak Ukrajnában. Részlete Kíváncsik Attilától.
0: Kelet-Ukrajnában egy helyi lakos is életét vesztette, több mint 10 pedig megsebesültek, amikor orosz légi csapások érték Harkiv és Izjum városát. A kijevi vezérkar jelentése szerint Moszkva már a földgáz kitermelő helyeket is folyamatosan támadja. Harkiv, Szumi és Poltava megyében is tűzütött ki az ágazathoz tartozó ipari létesítményekben. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai az oroszok által megszállt Krímfélszigetet célozták, egy légi kikötőben és több hídban is jelentős károk keletkeztek. A kijevi sajtó arról ír, hogy egy év alatt 40%-kal nőtt a háború civil halálos áldozatainak a száma Ukrajnában. 6 hónap alatt mintegy 1300-an vesztették életüket, 6000-en pedig megsebesültek.
3: Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt a hétvégén telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő.
4: A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a kedden kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett.
3: Nem vett részt apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője, az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei ajatollah gyászszertartásán 3 fia is jelen volt, de utóda nem.
4: Mojtaba Hamenei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz. Többen azonban úgy vélik, súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések után Hamenei csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra.
3: Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, és a holttesteket is nehezen tudják kiemelni. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban számos külföldi szervezet segít. Szokolai Kinga és Császár Attila összefoglalója.
6: Venezuela északi részén 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Nehéz a helyzet. A holttestek már erősen bomlanak, amikor megpróbáljuk kiemelni őket, egyszerűen szétesnek, számolt be egy tűzoltó. Azonosításuk is egyre nehezebb. A fertőző betegségek kialakulásának esélye pedig növekszik. Sok helyen rögtönzött sátorkórházakban látják el az embereket. Több mint 12000-en sérültek meg, az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásból is számos külföldi szervezet veszi ki a részét. Őszintén szólva, semmit nem kaptunk a kormánytól, pedig kértük, hogy segítsenek. Máshonnan érkezett emberek támogatnak, mesélte egy nő. A katasztrófa sújtotta Venezuelának több mint 140 ország nyújtott segítséget valamilyen formában. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Az újjáépítésre a kormány egy 200 millió dolláros alapot hozott létre, a Nemzetközi Valuta Alap együttműködésével.
4: Itt a krónika.
3: Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, közölte az egészségügyi miniszter.
4: Hegedű Zsolt hozzátette, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről, valamint a kórházak működésének megújításáról is.
3: Magyarország energiamixe nagyon kényes, és a változtatásoknak mindig hosszú távú következménye van, mondta Tóth Máté energiajogász.
4: Hozzátette, hazánk villamos energiáját több forrás biztosítja, például Paks 1, a gáztüzelésű erőművek és a naperőmű. A kormány tervei szerint 2030-ra a jelenlegi kapacitás több mint 10-szeresére növelnék Magyarország szélenergia termelését. Tóth Máté szerint azonban a mostani hálózat ezt nem bírná el.
7: Új 4000 megawattnyi szélerőmű kapacitásról beszélnek, ami biztos, hogy felette van annak a hálózati képességnek per ma, tehát ebben az állapotban, amit a hálózat elbírna. Tehát a veszély az az, hogy ugyan kiegyenlítjük a korábbi szabályozói hibát, de az eredmény tekintetében megint kinyitom az alapproblémát, hogy vajon 4000 megawattot, de akár csak 1000 megawattot is elbír-e a hálózat. Ezekkel együtt kell lépkednem, ezt úgy képzeljem el, két lábam van. Ha lépek a jobb lábammal, akkor muszáj, hogy lépjek a ballal is, nem léphetek kettőt a jobbal. Tehát itt azért egy csomó mindent mellé kell építenem annak, hogy ilyen mértékű szélerőmű kapacitás létesítés elférjen.
3: Hiába terjedtek el a digitális fizetési módok, a magyar családok Európában egyedülállóan ragaszkodnak a készpénzhez. A Nemzeti Bank szerint a lakosság a készpénzt elsősorban nem vásárlásra, hanem azonnal hozzáférhető biztonsági tartalékként tartja magánál, amivel lemond a lehetséges befektetésekről.
4: Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője elmondta, 2016-tól számítva 5000 milliárdról 10000 milliárd forintra emelkedett az otthon tartott készpénz összege.
8: Az emberek számára még most is a igazi biztonságot az jelenti, hogyha neki otthon van a pénze, bármikor tudja használni. A másik ok az, hogy az elmúlt években a jövedelmek is jelentősen emelkedtek, tehát megemelkedett az az összeg is, amit valaki biztonsági tartalékként otthon tart magának.
4: Szakértők szerint a készpénzhasználat visszaszorítása fehérítheti a gazdaságot, ezért a kormány is foglalkozik ezzel a kérdéssel.
3: Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak.
4: Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét, tájékoztatott Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
9: 4,3 tonna per hektár körül lesz az őszi árpának az eredménye, ez tavaly 5,6 tonna volt. A búzái még tragikusabb, 5 millió tonnára vártunk tavasszal, most már látjuk, hogy a 4 millió tonna se lesz meg. Nagyjából az 50% fölött vagyunk egy picivel a búzából, eddigen 3-6-3-8 tonna per hektár az országos eredmény, és 980 ezer hektár az összes búza vetést vett.
4: A szakember szerint az aszályos időszakok miatt új technológiai megoldásokra és olyan növények meghonosítására lesz szükség, mint a cirok, az őszi borsó, az olajretek és a mustár.
3: Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán, ennek oka a folyó teljes vízgyűjtőjén tartósan fennálló csapadékhiány és az aszály. A helyszínről Skultéti József jelentkezett.
10: Július elején Szolnoknál a Tisza híd pillérei általában méteres vízben állnak, most szárazon vannak. A folyó közepénél, a hajózási útvonalban, itt Szolnokon is, Nagykörűnél is, és a folyó több szakaszán is alig éri el a vízmélység a 90 cm-t.
4: A súlyos csapadékhiány a Zagyván is látványos. A torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A tavaink is negatív csúcsokat döntenek, a velencei tavat a kiszáradás fenyegeti. Egy centiméterrel alul múlt a történelmi mélypontját, a mínusz 53 centiméteres vízellást, vagyis már át lehet sétálni a tavon.
3: Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállítóegységekre volt szükség.
4: A kiemelt acélépítményt a vasúti pályanyomvonalán Kelenföldre vitték, ahol elbontják majd. A déli körvasút építésének előre haladtával a környéken a vonatok néhány hónapja már az egyik kétvágányos új hidat használják. Hamarosan a régi helyére is ehhez hasonló szerkezet kerül.
1: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Herceghalom és Biatorbágy között. Sokan haladnak az M3-ason és a főváros irányába. 60-tól helyenként araszolva lehet előre jutni.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky út előtt. Egy műszaki bármi foglalja el a külső sávot az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
4: A változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
3: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
1: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Csók világnapján 2026. július 6-án hétfő reggel, lassan 2 perccel 4-8 után nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Hajdú Tibor vagyok, a Dankó Rádiót hallgatják, de hát tudják Önök, hiszen szándékkal választották a mi programunkat, és remélem, hogy nem bánják meg ezt a választásukat. Ígérem, hogy kiváló muzsika szól majd. Ejnye bejó lakodalom énekli Hollai Bertalan hamarosan. Jaj, de nagyon régen volt ezt a csárdást. Karcagina Zoltán előadásában hallgatjuk meg. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket. Részlet a Marica grófnőből Buch Tibor előadásában. Az örökzöldek között pedig egy Ákos feldolgozást, a Hello című sláger. Csináljuk a fesztiváltos feldolgozását is játszom majd. Keresztes Ildikó előadásában, Ákosnak pedig szívből kívánunk jobbulást. Lesz természetesen kirándulás ma is egy kis településre, úgy 20 perc múlva. Az óra végén pedig a hét jeles napjairól hallhatják dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását. Dom-dom, most Bangó Margit felvétele következik. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: Kuća irtiš banot, ne gondojmoš trajo. Hisnemo ružo sur, mindig csak az ágo.
1: Legyen most ez a perc a szívünkben ünnep,

kell a reggel. A csók világnapján a romantika, a szeretet és az intimitás mellett akár a csókolózás fizikai és mentális jótékony hatásairól is lehetne beszélgetni, meg is tesszük majd az egészségpercekben. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Képzeljék el, érdekes, hogy ezt a világnapot vagy ünnepet az Egyesült Királyságban kezdeményezték, ráadásul egy fogászati társaság. Mondjuk a keletkezés éve nem ismert, viszont az eszme gyorsan népszerűvé vált, és mára az egész világon elterjedt. Érdekes egyébként, hogy a csók mennyire fontos szerepet játszik az ember életében. Persze tinédzser korban még a számossága sem mindegy, utána azonban, ahogy telnek az évek, évtizedek, már nem a számra emlékszünk, hanem arra az egyre, amely megváltoztatott valamit bennünk. Az elsőre, amelytől gyorsabban vert a szívünk, és arra, amelyik vigasztadott egy nehéz napon, vagy arra, ami mondjuk 50 év házasság után is ugyanazzal a szeretettel csattan el két egymás mellett megőszült ember között. Úgyhogy a csók nem a fiatalság kiváltsága, inkább annak a jele, hogy az ember szíve nem öregszik olyan gyorsan, mint mondjuk az arca. És amíg van kit szeretettel megcsókolnunk, addig mindig van okunk reménykedni is, bár azt is tudjuk, hogy vannak el nem csókolt csókok.

csárga a rigó, kerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Csárga a rigó, kerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.

0: Figyelj, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga harigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga harigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.
1: Örök zöldek a Dankó.

0: 7 perccel múlt fél 8, jó reggelt!
1: Encidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Csorvás városa, Békés megyében találjuk, a Tisza-Körös-Maros közötti területen, Orosházától 16, Békés Csabától 22 kilométerre. A 47-es főút húzódik át a területén, így Debrecen, Békés Csaba, illetve Szeged, Orosháza felül is ez a legkézenfekvőbb megközelítési útvonala. Vonattal is meg tudjuk természetesen közelíteni Csorvást. A területén település nyomok az újkőkorszaktól kezdve találhatóak. Ásatások eredményei alapján állítható, hogy az 1150-es években már templomos falu volt. Az Árpád és az erre épült középkori templomot 1997-ben tárták fel a régészek. Az első írásos említése pedig az 1456-os évre tehető. Ekkor 5. László a területet Hunyadi Jánosnak adományozta, és ekkor, mint Szentetornyához tartozó pusztát említik. Utána az Ábrahám fiak birtoka volt egészen a török pusztításáig. A török uralom első szakaszában még régiós szinten is népes község maradt Csorvás, viszont 1580 után már Csorvásnak semmi nyoma, a török tatár csapatok felégették a falut, és az hosszú időre lakatlan pusztává vált, templomának tégláit pedig széthorták a környező lakosok. A törökök kiverése után a területet báró Haruken János György kapta meg, aki hasznosította bérbeadás útján, leghosszabb ideig Gyula városa bérelte, így főleg az ő jobbágyai telepítették be a pusztát. Vasútállomása 1871-ben már áll, komoly intézményhálózat, iskolarendszer alakult ki, ahogy a település utcáinak ilyen saktáblaszerű rendszere is, ez a mai napig jellemző Csorvásra. A települést 6 vallás felekezett, és 3 nemzetiség lakta, magyar, szlovák, román, a holokauszt, sajnos a csorvási zsidó közösséget is elpusztította. A 45 csorvási zsidó közül 37-en váltak áldozattá. Városi rangra 2005. július 1-től emelkedett. A 19. század végétől 1950-ig, utána 70-től nagyközség, 2005. július 1-től pedig városi rangra emelkedett. A már említett nagy felekezetek gyönyörű templomait megtalálhatjuk Csorváson, emellett egy nagyon szép trianoni emlékművet, a második világháborús emlékművet is a főtéren találjuk, a zsidó temetőben egy holokausz emlékművet tudunk megtekinteni. Sajnos Venkem Sándor kastélyát 1977-ben felrobbantották, de a kis kastély még látható és nagyon szép épület. Érdemes nagyot sétálni a településen, és leginkább beszélgetni, ismerkedni a csorvásiakkal, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, legyenek minél többen. Arra kérem önöket, most a csorvásiaknak szól a részlet a Marica grófnővől, mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, énekli Buch Tibor, Miskolci Balogh Zoltán zenekar a kíséretével.

helyesbítés következik a Donkó Rádióban, de is napot, öreget kívánok. Ugyanis jó egy órával ezelőtt a híres születésnaposok között említettem Bill Haley-t, és azt mondtam, hogy az első rock and roll felvétel hozzáfűződik. Nekem meg van egy barátom, aki mindent is tud, nagyon komoly lexikális tudással rendelkezik, és néha-néha belehallgat a műsorba, hát ma reggel is megtette, és írt egy SMS-t. Amúgy ő lenne az, hogyha egy ilyen kvízjátékban a döntő kérdés előtt állnék, őt hívnám föl. Szóval, hogy szerintem nem Bill Haley-é az első felvétel, azt írta, hogy Rocket 88 1951, rákerestem, és valóban ezt tartják az első igazi rock'n'roll felvételnek, Ike Turner zenekara játszotta, és az a Sam Phillips volt a producere, aki később Elvis Presley-t is felfedezte. Na, ebben a dalban már ott vannak azok a különböző jellegzetességek, amitől a rock'n'roll, torzított gitár, rendületes ritmus, viszont Bill Haley volt az, és a Rock Around the Clock, ami világszerte ismerté tette a műfajt. Ez is igaz. A Donkó Rádióban nem sokára a hét jeles napjairól hallhatják dr. Juhász Katalin néprajzkutatót, addig Farkas Jenői zenekar a muzsikál, 8-kor hírek, a következő zenei óra pedig a Don Quixote-vel, a Neoton Família slágerével indul. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Itt a pokol, a nyár. Élvezem, mint az ördög. Ez a jó, ez az én kékpiros évszakom, az őrült július. Szabó Lőrinc Július csatája című versének részletével köszöntöm a kedves hallgatókat július első hétfőjén. Az esztendő, e hetedik hava a régi római kalendáriumban az ötödik hónap volt. Krisztus előtt 44-ben Marcus Antonius javaslatára nevezték el júliusnak, méghozzá Július Cézárról, aki Krisztus előtt a századik évben e hónap 12. napján született. A július régi magyar elnevezései sokfélék voltak. Aratóhó, nyárhava, Szent Jakab hava. Hagyományosan a legmelegebb hónapnak tartották a júliust, azonban idén sajnos már júniusban is bőven jutott a kánikulából. De tudják-e, hogy honnan ered a kánikula szó, és mi köze van a sokak által használt kutyameleg kifejezéshez? A választ Zolnai László történész adta meg a következőképpen. A latin canicula kiskutyát, ebecskét jelent. Már az ókor hajósai nagykutyának nevezték azt a csillagcsoportot, amelyhez a Sirius bolygó fénylő égitestje tartozik. A nagykutya, illetve a Sirius a tengeri éjszakák vándorainak égi útmutatója az

is okozhat. Ezért a hajdani gazdák az időjárás alakulását e munkák idején naponta árgus szemekkel figyelték. Az aratást rendszerint a július másodiki Sarlós Boldogasszony másnapján kezdték, azonban a korán érkezett hőség miatt idén is előbb indultak el a kombájnok. A régi szokásokat ma már csak az egyre több helyen megrendezett aratófesztiválokon elevenítik fel. Hajdanán sarlóval az asszony néparatott, és nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét. A kaszás aratás elterjedésével a szerepek megfordultak. Az egész évi kenyeret biztosító aratással kapcsolatosan számos népdal is született. Hallgassuk most a Batchányi népdalkört, akik mezőföldi aratócsokrot énekelnek.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készített az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pártáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
12: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban, közölték a hatóságok, órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészületére figyelmeztetett. A kijevi beszámolók szerint a légicsapásban legalább 8-an meghaltak és 34-en megsebesültek. Több

0: lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott, úgy tudni emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. Törökországba utazik ma Magyar Péter. A NATO csúcs találkozón vesz részt kedden és szerdán, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezető is. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világ vezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként. Újabb rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészet-nőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához, az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállító egységekre volt szükség. A kiemelt acélépítményt a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföldre vitték, ahol elbontják majd. A déli körvasút építésének előre haladtával a környéken a vonatok néhány hónapja már az egyik kétvágányos új hidat használják. Hamarosan a régi helyére is ehhez hasonló szerkezet kerül. Színházi előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket mától a Szegedi Városháza udvarán. Az augusztus 1-jéig tartó színházi esték és a muzsikáló udvar programsorozat Varsányi Anna Ráadásul című zenés vígjátékának bemutatójával kezdődik. A hétvégén Woody Allen Játszd újra Sam című klasszikus komédiáját tekinthetik meg az érdeklődők. Jövő hétfőn pedig az Orlai produkció vendégjátékaként műsorra tűzik Marius von Mayenburg Ex című darabját Dömötör András rendezésében. A hónap második felében koncertet ad majd a többi között a Parnograst és a Full Moon is. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31 fok valószínű.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Damkó Rádiót hallgatják. 2026. július 6-án, hétfőn, 8 perccel 8 óra után a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában, és természetesen a csók világnapján, az egészségpercekben a csók egészségre gyakorolt hatásáról lesz szó. Lesz majd sütés-főzés, elképzelhető, hogy sütés-főzés nélkül, mert hogy még mindig nyári ételeket készítünk, lehetőség szerint minél egyszerűbben összeállítható ételt, egy nagyon finom levest fogunk csinálni. Majd 3:49 környékén, na és micsoda zenék szólnak, félteni kell, Szekeres Adrien előadásában hallgatjuk meg ezt a klasszikus lágert, csináljuk a fesztiváltas feldolgozásban, a nóták között a Kertesház, benne egy nyíló rózsa, az elapadt a patakvize is felcsendül, előbb itt Vígi Bolya, utóbb itt Bokor János énekli. És természetesen lesz világzene, a Cimbali Band egyik felvételét játszom, elsőként Csárdás, Halljátok, cigányok éneklik, Kis Attila Andor, Lakatos Miklós és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

hajókat sokat és tetézni olyul tudjátok. Öröm vagy bár a tér, ide jön az ember mindig hozzátok. Hajókat sokat és tetézni olyul tudjátok. Prímás, mit a

0: 7 perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Ahogy jeleztem már korábban is, a csók világnapján mi másról lehetne szó az egészségpercekben, mint a csók egészségre gyakorolt jótékony hatásairól, és most kifejezetten csak a jótékony hatásait fogjuk kiemelni. Egyrészt boldogsághormonokat szabadít fel az emberben, ugyanis csókolózás közben nő a dopamin, az oxitocin és az endorfin szintje, ezek pedig javítják a hangulatot, erősítik a kötődést és csökkenthetik már önmagában a stresszt, miközben a csók mérsékelheti a stresszhormonok működését is. Csökkenti a kortizol szintjét, ez hozzájárulhat a nyugodtabb közérzethez, emellett pedig olyan, mint egy enyhe kardió edzés, ugyanis emeli a pulzust, percenként akár 100-130-as szívverésre is felgyorsíthatja azt, ráadásul megdolgoztatja az arcizmokat, egy hosszabb csók során akár 20-30 arcizom is aktívan működik, bár ennek ráztalanító hatása, mondjuk úgy, hogy nem bizonyított tény, de az egészen bizonyos, hogy erősíti a kapcsolatot, ugyanis a rendszeres gyengéd érintések, puszik, csókok növelik az összetartozás érzését. Hosszú kapcsolatban élő pároknál a csók sokszor fontosabb kommunikációs eszköz, mint maguk a szavak. A csók egyébként talán az egyetlen olyan, mondjuk így gyógyszer, amelyhez nem mellékelnek betegtájékoztatót, mégis évszázadok óta, évezredek óta alkalmazzuk. Nem gyógyít meg, tudom, minden bajt, viszont képes enyhíteni a magányt, oldani a feszültséget, és emlékeztetni arra bennünket, hogy az embernek nem csak levegőre van szüksége, hanem szeretetre is. És néha egy őszinte csók többet mond, mint a legszebben megfogalmazott vallomás. Egy csók és más semmi. Bori Réka és Koltai Nagy Balázs énekel a folytatásban.
2: Nem.
3: Egy csókot.
2: Hogy képzeli?

Magnacum Laude vidéki sanzony előtt még egy nóta Benedek Fikatalin előadásában. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hamarosan felcsendül a Látod édesanyám, miért szültél a világra kezdetű andalgó. Most pedig reggeli világzenénk, a Cimbali Band és Danics Dóra felvétele, este 9-től pedig még több világzene. Népek dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

Mielőtt elkészítjük a joghurtos sárga dinnye krémlevest, mert hogy ez lesz az ebéd, hallgatunk nótákat, népi muzsikát és örökzöldet, derűs napot kívánok, a Tankó Rádiót hallgatják. Kertesház benne egy nyíló rózsa énekli végibolya hamarosan ezt az andalgót, csárdás követi, az elapadt a patak vize, Bokor János előadásában. Túl a Tiszán lekaszálták az Árpád, Csóka Gyulai zenekar a kíséretével, Farkas Rozika előadásában hallgatjuk meg ezt a népdalt. Most pedig jön egy óriási Zalatna és Aroltas láger, a Félteni kell, csináljuk a fesztiváltas feldolgozásban, Szekeres Adrien előadásában.

0: 3:49 van.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Előkészítéssel együtt fél óra alatt megvan, 2 órát áll a hűtőben, és 2 perc alatt fogyasztjuk el. Nagyon finom joghurtos sárga dinnye kémlevest készítünk, 1 darab sárga dinnye kell hozzá, hát egy olyan 8-10 dekányi méz, 1,5 deci narancslé, 1 görög joghurt, 1 csipetnyi só és 1 evőkanál fehér bor ecet, a tetejére pedig majd díszítésnek 1 kis mentalevél, de ez természetesen elhagyható. Nagyon egyszerű az elkészítés, félbevágjuk a dinnyét, eltávolítjuk a magot, a magházat, kikanalazzuk a húsát, és mehet bele a turmixébe dinnye, narancslé, görög joghurt, méz, fehér bor ecet és a pici só, teljesen simára turmixoljuk, érdemes megkóstolni, hogyha szükséges, akkor még igazíthatunk az ízesítésén, hogy picit édesebb legyen. Utána pedig egy nagy tálba, vagy akár kancsóba önthetjük, lefedjük és hűtőszekrénybe tesszük nagyjából 2 órára, hogy alaposan lehűljön, tálalás előtt érdemes átkeverni, tálkákba mérni, és megszórni a tetejét 1-2 mentalevéllel, és jó ízűen elfogyasztani. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jaj, de szépen muzsikálnak, Bányai Márton énekel a folytatásban a Dankó Rádióban. Ifjabb Berki Béla zenekara kísér.

0: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnak, öncsárbort a
1: pórakban. Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
2: Megvagítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzó zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Újabb rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Törökországba utazik ma Magyar Péter. A NATO csúcstalálkozón vesz részt kedden és szerdán, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezető is. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként egyébként.

0: együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világ vezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként. Több áldozata is volt a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és dróntámadásnak, közölték a hatóságok, órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészületére figyelmeztetett. A kijevi beszámolók szerint a légicsapásban legalább 8-an meghaltak és 34-en megsebesültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott, úgy tudni emberek rekedtek a romok alatt. Nem volt ott apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője. Az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Khamenei ajatollah gyászszertartásán ugyanakkor három másik fia részt vett, de utóda nem volt jelen. Mojtaba Khamenei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz. Többen azonban úgy vélik, súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett. A szombaton kezdődött, csaknem egy héten át tartó megemlékezések után Khamenei-t csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Idehaza a 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámítható bérezést és előmenetelt biztosítana. Javasolják továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását is. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Ennek bemutatására hozták létre az eseményt, amely találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára. Az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26 és 31, késő este 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

kellős napot kívánok. Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. július 6-a van, hétfő. Lassan 6 perccel múlt, 9 óra, Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telt a reggelük. Bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban, és hallhatják a hét nóta üzenetét hamarosan. Ez egy csárdás lesz Besenyei Ferenc előadásában, nem más, mint a páros élet a legszebb a világon. Engedjenek meg, hogy néhány gondolatot hozzáfűzzek. Kék a kökény, recesze, énekli majd Gombos Maja, utána örökzöldek, minden mennyiségben Fonográf, Pór Péter, Szécsi Pál, csak a legnagyobbak és természetesen Dankó Klubos. Átiratban is hallhatnak majd örökzöldek egy cigánzenekari kísérettel, először pedig a Lili Bárónőből csendül fel részlet, egy férfi képe van a szívem közepében. Fisul Mónika énekel. Az Operett Színház zenekarai és musical együttese kísér. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: Dedis napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Dankó Rádió kukac.mtva.hu az e-mail címünk, 1037 Budapest Kunigunda útja 64 a postacím, de születésnapos, névnapos, házassági évfordulós köszöntésre lehet jelentkezni akár a Dankó Rádió, akár a Hajdú Tiboros közösségi oldalon is. Üzenetben MS-ét nagyon remélem, hogy még munka előtt elérem.
1: Igen, tessék.
0: És sikerült elérnem, csókolom MS-e, Hajdú Tibor, Dankó Rádió. Egy percet kérek csak az életéből, tudom, hogy megdolgozni. Vagy már ott van?
1: Nem, még most készülődöm.
0: Jó. Anyukája kötött a lelkemre, hogy feltétlenül utólag, mert tegnap volt MS-e nap, csak ez a műsor nem volt tegnap, köszöntsem fel. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, jó egészséget, és hogy érje el 6. gyermekének is a diplomaosztását, hiszen már csak egy karnyújtása van, ezt el kéne, hogy magyarázza. Hány gyermeke van, kedves MS-e?
1: 6 gyermekem van, igen.
0: És most ő készül, hanyad éves?
1: Hát most már a legkisebb, a második évet végezte el az élelmiszermérnöki karon, aha, és még másfél év van neki hátra.
0: Ja, Istenem, de jó. Hát akkor neki is sok puszi, megdrukkolunk. Önnek pedig egy gyönyörűséges napot kívánok, és sok-sok ölelést a családtól. Egy gyönyörű nótát fogunk játszani, majd a Messze van a kisi falum kezdetű nótát.
1: Hát tényleg messze vagyok a kicsi falumtól.
0: Gyorsan mondjál, hogy gondolom akkor most a fővárosban lehet, hogy hol van,
1: igen,
0: ez a kicsi falum.
1: Igen, Budapesten élek és dolgozom, és Debrecen mellett Tégláson nőttem fel, és ott él édesanyám is, és akkor ezek szerint van, nem kapom a köszöntést.
0: Így van. Őt is puszíjuk, és a téglásiakat, viszontlátásra, szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen, szép napot, viszontlátásra.

0: hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Általában úgy szoktam a dalokat értelmezni, hogyha nekem kéne elénekelni, vagy elszavalni, mint egy verset, akkor miből építkeznék, és milyen történetet kerítenék köré. Hát a páros élet a legszebb a világon kezdetű nótával kapcsolatban két verzió is létezhet. Az egyik az, hogy azért vagyok szomorú, és azért citálom mindig ezt a sort, hogy páros élet a legszebb a világon, mert hogy egyedül maradtam, és akit szerettem volna, hogy az életét velem élje le, ő valaki mást választott. A B verzió pedig, hogy egy bármilyen általános szomorúság és tragikus élethelyzet eszméltet rá arra, hogy van valaki, akivel viszont megoszthatom a bánatomat, megoszthatom a problémáimat, és ő a legnagyobb segítség és támasz az életben. Ha az utóbbiból indulunk ki, akkor mindenféleképpen van egy nagyon csendes bölcsesség ebben a nótában, mert azt mondja, hogy az ember csak párban lehet boldog, és a szeretet természetes állapota az az egymás felé fordulása, hogy a madarak építenek egymás mellett fészket, mi is valaki mellett találjuk meg leginkább önmagunkat. A csók világnapján talán arra is érdemes gondolni, hogy egy csók sem pusztán romantikus gesztus, lehet bocsánatkérés, hála, a viszontlátás öröme, a búcsú szomorúsága, vagy egy néma ígéret is, és néha egyetlen csók többet mond el, mint hosszú beszélgetések. Ez a nóta pedig emlékeztet rá bennünket, hogy az élet szépsége nem attól függ, hogy mindig minden sikerül-e, hanem attól, hogy van-e kivel együtt örülni. A pacsirta dalának, mosolyogni a virágokra, és megosztani azt a bizonyos csókot, amelyből egy egész életre szóló történet indult el valamikor. Besenyei Ferenc csodálatos előadásában hallgatjuk meg most a nótát, Ifjabb Sánta Ferenc zenekar a kíséretével.

0: 19-ig tart a pályakarbantartás a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon. Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. A vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek, így a fővárosi és Veresegyház között MÁV buszokkal, azaz pótlóbuszokkal tudnak utazni. Győrben mától egészen augusztus 14-ig munkálatok miatt a helyi és helyközi autóbuszok terelve közlekednek. Feltétlenül indulás előtt érdemes tájékozódni. Ami jó hír, balesetről nem kaptunk információt. A főváros és az ország útjairól jó utat kívánok. A folytatásban örökzöldek a Donkó Rádióban, már is a szerelmi történet, Karádi Katalin felvétele.
1: Hogy mondjam el azt, hogy szerelmes szívemben vágyak tüzei, karodba lenni bódító gyönyörűség.

erős napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Közeledünk 10 órához, jelzem, ma is lesz aranylemezek. 7 órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereit játssza Tölgyi Kriszta, és képzeletbeli időgépével visszautazik a chilei VB évébe. A magyar csapat a selejtezőket könnyedén nyerte meg, maga mögé utasítva olyan csapatokat, mint Hollandia és az NDK. Majd a csoportban az Anglia elleni fényes diadallal hangolódtunk, utána Bulgária pedig már egyáltalán nem volt egy súlycsoportban a magyar csapattal, 6-1-re győztünk. Argentína ellen pedig egy döntetlent harcoltunk ki, így ez bőven elég volt ahhoz, hogy a négyes tetején végezzen a csapat, de a kieséses szakaszban Csehszlovákia együttesével találkoztunk, és ők győztek 1-0-ra. Amúgy a játékvezető, ha hinni lehet a krónikáknak, megfosztotta a magyar csapatot egy szabályos góltól, viszont a csehek a tornán ezüstérmet szereztek, ami azért nem kis teljesítmény. 1962-ben volt amúgy ez a VB, a három dal pedig, amelyel megidézi Kriszta 1962-t, a Cipzár Kazal Lászlóval, a Például Te című dal Toldi Máriával, és Konzsuzsa Gergely Ágnes Gézengúz című felvétele. Örökzöldek a folytatásban is, jöjjön a két összeillő ember, Szécsi Pál sláger a Donkor Rádióban.

Felejthetetlen Dankó klubok felvételei a folytatásban, szám szerint 3 a Dankó rádióban. Derűs napot kívánok! 2022-ben is jártunk Debrecenben, Gyémánt Valentin előadásában a Nem mondhatom el című dal felvételét hallhatják, utána pedig egy 2018-as hódmezővásárhelyi koncertélmény, ábrándos szép napok énekli Dolly, most pedig egy karcagi 2024 májusi fellépés, Budai Beatrix énekel. A dal az Engem nem lehet elfelejteni. Tordai Zoltán zenekar a kísér.

csorvás volt ma reggel a naptelepülés, ederős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Innen tényleg csak egy macskaugrás. Békés Csaba egy különleges ipari műemléket, az István Malom épületét mutatja be, és történetét. Lecsei H. Miklós színművész a folytatásban, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. 10 órakor hírek, utána várja önöket Tölgyi Kriszta, indul Aranylemezek című műsorunk. A Déli Krónika után ma is jó ebédhez szól a nóta, a műsorvezető Budai Beatrix, 2 órától szívküldi szívnek szívesen, kívánságműsor Gázoltán teljesíti a kéréseket. Gyurmán Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig búcsúzom, köszönöm ma reggeli figyelmüket, holnap reggel 6 órakor találkozunk ismét, addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra!

0: vármegyéről vármegyére. Békés.
1: A város egykori jelképe. Békés Csabai István Malom. Így, hogy az Alföldön állt, már jó messziről látszódott hatalmas tornya. Megrendelője 1853-ban Pain Antal volt. Mivel Békés vármegyében akkor nem volt szilárd úthálózat, a malom lisztellátása nem lehetett folyamatos. Ez nagyot változott 1871-ben, amikor megépült az Alföld-Fiume vasútvonal, Nagyvárad, Békés Csaba, Hódmezővásárhely szakasza. Így az István Malom egy közlekedési csomópontba került. Ezután vette meg Rosenthal Márton, gyulai szappanos és gyertyaöntőmester, aki a régit felrobbantotta, és helyette egy új malmot épített. A család a hazai malomipar legmodernebb üzemévé fejlesztette. 1915-ben az épület felrobbant. Újjáépítésekor ötemeletes lisztraktárral és gabonasilóval bővült. Az 1930-as években a 150 embernek munkát adó malom lisztje Észak- és Nyugat-Európa a legtöbb országába, de még Algériába és Egyiptomba is eljutott. A II. Világháború után államosították, bővítették és fejlesztették. Ekkor kapta az István Malom nevet. A privatizáció zavaros időszakát követően 2005-ben a malomban leállt a termelés. A helyi védelem alatt álló üres épület 2019-ben máig tisztázatlan körülmények között kigyulladt. A tetőszerkezet beomlott. A Békés Csabai István Malom megmaradt. 26 méter magas falai azóta is várják az újjáépítést.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Tartson velünk nyáron is.
4: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelését.
3: Beszélgetés szabadságról.
5: Én minden nyáron ott voltam Finnországban 3 éven keresztül.
3: Pihenésről.
6: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
3: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 55 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A légiriadó alatt megteltek a metróállomások emberekkel. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. Az áldozatok emlékére holnapra gyásznapot hirdettek. Kijevet múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Idehaza újabb rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Törökországba utazik ma Magyar Péter. A NATO csúcs találkozón vesz részt kedden és szerdán, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárcavezető is. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben.

0: nem fog tárgyalni a világ vezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként. Újraindítják a budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Pósvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben. Az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 24 között egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót vettek őrizetbe. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a központi statisztika. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű, egyelőre nem tér vissza a kánikula, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók és frissek lesznek a hajnalok. 10 óra múlt, 4 perccel.
1: Ezek.
2: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mára is változatos összeállítással készültünk, amiben sokféle könnyű zenei korszak és zenei stílus is megjelenik. Csak ízelítőül néhány dalcím. Nem lehet két hazád, Reptér, Vigyázz magadra fiam, a Cipzár, Gézengúz, Nem lehet boldogságot venni, a bankban nincsen betétem, Az légy, aki vagy. Kezdésként pedig a Szeretlek is, meg nem is jön az Ergótól. Jó szórakozást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Holnap lesz napra pontosan 60 éve, hogy először láthatták a nézők a Táncdalfesztivált a televízióban. 1966 és 72 között egy kivétellel minden évben megrendezték a könnyűzenei versenyt. Az ötlet Bánki László szerkesztőtől származott, aki azt javasolta, hogy a Sanremói Dalfesztivál mintájára Magyarországon is honosítsanak meg egy hasonló fesztivált, amelyen a szerzők bemutathatják vadonatúj slágervárományos dalaikat. A mezőnyben a már jól ismert, közkedvelt énekesek mellett mindig lehetőséget kaptak a bemutatkozásra fiatal tehetségek is, akiknek a Táncdalfesztivál több milliós nézettsége elindította az országos karrierjét. Köztük volt például a pályakezdő Zalatnai Sarolta, Szécsi Pál, Fenyvesi Gabi, Pór Péter vagy Delhusza John is, valamint Ambrus Kiri, aki már az 1966-os versenyen is indult, de akkor még nem jutott a döntőbe. Viszont a következő évben az egyik harmadik helyezésig repítette a rábízott dalt, Gyulai Gál János és Hajnal István Nappalok és Éjszakák című szerzeményét. Ambrus Kiri a produkcióért előadói díjat, Gyulai Gál János pedig zeneszerzői külön díjat is nyert 1967-ben. A 68-as Táncdalfesztivál egyik győztes dala pedig a Kislány a zongoránál volt, Hús János előadásában. Lovas Róbert és Szenes Iván szerzeményét az aranylemezekben ma a Budapesti Operettszínház művésze Kocsis Dénes feldolgozásában elevenítjük fel.

másod vezetett. Rám nézett, és gyorsan elsietett. Kislány az ombránál, fejre az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, akit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, s rabja voltam, mint egy kisdiát.

jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép, mely összetörtem is, hogy

Takács Kati és Szörényi Levente duettje az Ima után az a dal következik az aranylemezekben, amely 1981-ben sláger lett, 40 évvel később viszont olyan megasláger, amit túlzás nélkül még az óvodások is ismernek. Máté Péter és S. Nagy István írta a Reptér című dalt Korda Györgynek, aki a közelmúltban elárulta, hogy amikor elolvasta a szöveget és megismerte a dallamot is, érezte, hogy működni fog, de még ő maga sem számított arra, hogy ennyire. Korda György azt is elmesélte, hogy a Reptér felvételén a zeneszerző Máté Péter is megjelent. Eleinte attól tartott, hogy Korda György kicsit belkántósan, vagy mondjuk úgy hagyományos táncdaléneklési stílusban fogja előadni. Amit viszont nem szeretett volna, ezért, hogy ezt elkerülje, inkább megmutatta, hogy bizonyos részeket hogyan szeretne hallani, vagyis néhányszor előénekelte Korda Györgynek a dalt. A végeredmény pedig most meg is hallgatjuk az aranylemezekben.

Baráti Zsuzsa előadásában egy világsláger, a New York New York magyar változatával folytatjuk az aranylemezeket Bradányi Iván szövegével. Utána pedig Pomázi Zoltán és Horváth Attila szerzeménye a Vigyázz magadra fiam hangzik el a Bojtorján együttes előadásában a Stúdió 11 közreműködésével. Bolba Lajos

A forradalom utáni évek egyik legnagyobb magyar slágere, a Megáll az idő némileg más jelentés réteget kapott 1956 után. 1982-ben pedig a dal címe egyben Gotár Péter rendező és a forgatókönyvet vele író Bereményi Géza kultuszfilmjének a címe is lett. A nemzedéki közérzett film az 1956-os forradalomtól 67 szilveszteréig követi nyomon egy gimnazista fiú és barátai, szüleik, tanáraik mindennapjait, akik a konszolidáció éveiben megpróbálnak boldogulni és szembenézni 56 kudarcával. A filmet 2000-ben és 2012-ben is minden idők legjobb magyar filmjei közé választották. A Megáll az idő című dalszövegét Gédénes György Zsüti írta, és az aranylemezekben már is hallható felvételen Vámosi János énekli, a Magyar Rádió és Televízió tánczenekara és a Módos Vokál kíséretével, a zeneszerző Bágya András vezényletével.

0: Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 1962-be repülünk. Nézzük, milyen slágereket játszott akkor tájt a rádió. Óriási siker volt Kazall László színművész bravúros előadásában a Cipzár, aminek a szövegét Nádasdy László írta Jacques Offenbach zenéjére. Ember legyen a talpán, aki az elejétől a végéig hibátlanul el tudja énekelni Kazall Lászlóval. Nagy sláger volt Fényes Szabolcs és Bacsó Péter szerzeménye a Például te, amit Toldi Mária énekelt a Körmendi együttes kíséretével. A Magyar Televízió pedig 1962-ben rendezte meg először a Ki mit tud tehetségkutató versenyt. Ezen indult el két helyes gimnazista lány, Konzsuzsa és Gergely Ágnes, vagyis a Hóvirág duó is. Ahhoz képest, hogy a tinik nem is gondolták komolyan, a második helyezésig meneteltek a versenyben. Eredetileg csak poénból neveztek be a tehetségkutatóra, mert kíváncsiak voltak, milyen belülről a televízió. De ez a verseny elindította Konzsuzsát a máig tartó előadó művészi pályáján. A Gézengúz című dalukat hallgatjuk meg az aranylemezekben.
1: Kedves közönség, elmondok önöknek egy esetet, amely az elmúlt napokban Budapesten megesett. Egy férfi átvádlottként a járás bíróság előtt, mert a villamoson egy idegen nőt pofon ütött. Szólt a bíró, egy nőt pofon ütni bizony nem való, mire a vádlott ajkáról válaszul, így szállt a szó. Az adott helyzetben az ember más meg nem tehetett, elmondom a bíró úrnak úgy, ahogyan megesett. Villamoson üldögéltem nyugodtan ön feletten, felszállt elős helyet foglalt pontosan én mellettem, hiszket mozgott, hogy a padon kényelmesen ülhessen, mikor jött a kalauz, és kérte, hogy jegyet vegyen. Erre a nő elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a pénzt, azután behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját. A cipzárját beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta, pénzt adott a kalauznak, s mikor jegyét megkapta, a következőképpen a táskájába elrakta, hóna alól elővette.

0: kapcsából tapulva.
1: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
0: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássam. Az eső csak
1: hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzó zenekar koncertjét.
0: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár, de még az éjjel vélem hát.
2: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pánktáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imugoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
13: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak az ukrán fővárosban. 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott, a légiriadó alatt megteltek a metróállomások emberekkel. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. Az áldozatok emlékére holnapra gyásznapot hirdettek. Kijevet múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Meghaladta a 3300-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 11 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10 000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16 000-en váltak hajléktalanná. A venezuelai kormány megkezdte az újjáépítés előkészítését. Újabb rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben. Az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 24 között egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót vettek őrizetbe.

0: helyzetbe. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Pósvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak az ismétlődő bűncselekmények alapján sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították, bűntársait még keresik. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, időnként megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Aranylemezek.
2: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Az M7-es együttes örökzöldjével a Nem lehet boldogságot venni című dallal megyünk tovább. Majd a Scampolo Levegőben című dala hangzik el. Őket pedig a változatosság jegyében a Hot Jazz Band követi. Az 1936-os Lovagias ügy című film slágere a Bankban nincsen betétem című örökzöld feldolgozásával.
1: Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

manapság, amikor mindent a vizualitás ural, és a közösségi médiában agyonretusált filterekkel és photoshoppal tökéletesített képekkel találkozunk nap mint nap, talán még aktuálisabb, mint valaha Lehr István és Horváth Attila dala, az Az légy, aki vagy, amely az önazonosságról és a külsőségek helyett a belső szépségről szól. Horváth Charlie énekel az aranylemezekben.

A 60-as évek beat korszaka olyan zenészeket, alkotókat, előadó művészeket nevelt ki, akik ma már a könnyű zene ikonjai. Az aranylemezek következő felvételén a Metro együttes egykori frontembere Zorán énekli, az Omega és az LGT szerzőpárosa Presser Gábor és Adamis Anna Könyörgés című dalát. Majd Szörényi Szabolcs és Bródi János szerzeménye az Újra itt van hangzik el az Illés együttes előadásában az aranylemezekben.

0: Vándor Kálmán magyar szövegével vált nálunk is örökzöldé az a francia világsláger, amit Kós János énekelt el a még kislány Esze Dórával. Sír a telefon az aranylemezekben.
1: Halló!
2: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
1: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is.

0: megmutatom neked. Meglátod, milyen ügyes vagyok.
1: Kérlek, segíts, hát én úgy szeretlek téged, s az anyukád.
0: Te szeretsz minket? Miért? De én még sohasem láttalak. Bácsi,

0: meg bocsásson.
1: Elment.
0: Ha elment mégis, elbúcsúzom én is.
1: Szervusz, bácsi.
0: Szervusz, kicsi.
2: Örökzöldek a Dankó Rádióban.

A fiatalság megkérdőjelezhetetlen bátorságáról, kíváncsiságáról, tisztaságáról szól az aranylemezek következő örökzöldje. Lehr István és Demjén Ferenc dala a Gyere és szeress 1982-ben a V-motorok együttes slágere volt.

Az aranylemezeket az István a király című rockoperából a Te vagy a legszebb álmunk című dallal folytatjuk. Koppányt Viki Dál Gyula kelti életre, a feleségei szerepében pedig három kiváló színművésznőt, Hűvösvölgyi Ildikót, Nyertes Zsuzsát és Tóth Enikőt hallhatják.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai aranylemezek. Örökzöld zenei válogatásunkat az Oroszlán király zenéjével, Elton John Can You Feel the Love Tonight című világslágerének szaxofon feldolgozásával zárjuk Csepregi Gyula előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Holnap ugyanekkor 10-től délig újraindítjuk a képzeletbeli időgépet, és bőven van rajta hely, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Most pedig a folytatásban hallgassák a Jó ebédhez szóló nótát Budai Beatrix vezetésével a Déli Krónika után, 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkat, hát ha éppen önöknek küld valaki egy szép zeneszámot. A zenei kéréseket ma is Gál Zoltán műsorvezető és Nemesniki szerkesztő teljesíti. Én Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó Dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örök zöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának ügyéről tárgyal ma rendkívüli ülésén a parlament.
1: A Kijev elleni újabb támadás után nyugati légvédelmi segítséget sürget az ukrán elnök.
2: Nagyságrendileg 5%-kal bővült a fogyasztás és az ipari termelés.
1: Az időjárásról.
2: Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időszakokra mindenütt kisüt a nap.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Ma tárgyalja az országgyűlés a rendszerváltás előtti diktatúra titkosszolgálati tevékenységének feltárását célzó kormány előterjesztést, amelynek célja a tájékoztatás szerint a múlt megismerése és feldolgozása, a családi drámákat azonban nem szeretnék kiteregetni. Az ülés délután 1 órakor kezdődik. Részletek Kovács Mártontól.
3: A kormány feltárná az 1990 előtti pártállami diktatúra titkosszolgálati tevékenységét, amelyhez egy tanácsadó testületet is felállítanának. A minősített iratok felővizsgálatát emellett az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is segíti majd. Az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén támogatták az előterjesztést.
4: A cél az, hogy szembenézzünk a múlttal, mert szembenézés nélkül nincs gyógyulás.
3: A rendszerváltás adósságát akarják rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozzák a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját, mondta korábban a törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tiszás képviselő szerint ehhez eddig hiányzott a politikai akarat. Mindig volt valamilyen kifogás, ami miatt nem ismerhettük meg az érintettek névsorát. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy családi drámákat teregessenek ki. A jelentések ugyanis, tette hozzá, jellemzően olyan emberekről készültek, akik maguk is a rendszer áldozatai voltak.
4: Mi lehet akkor a jogalkotásunk célja? Egyfelől, és az előttünk fekvő jogszabály ezt teszi lehetővé, a nemzetbiztonsági minősítések lehető legszélesebb körű feloldása és az iratok átadása az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára részére, hogy azok kutathatók legyenek. Fontos feladat továbbá, hogy a hálózattal együttműködő és beszervezni kívánt, de az együttműködés megtagadó személyek azonosítható és megnevezhetők legyenek. Az iratok minősítésének

0: Oldásával, tehát igazi hőstörténetek is napvilágra fognak kerülni. Akár a beszervezések megtagadása, akár a szándékos dekonspirációs történetek révén. A nyilvánosság hozatal ezeknek a hősöknek is erkölcsi elégtételt fog adni.
1: Az előterjesztés szerint ezentúl csak akkor lehet hálózati személynek vagy ügynöknek nevezni a hálózattal kapcsolatba került embert, ha megvan az úgynevezett B vagy BT dossziéja. Ezek azonban, tette hozzá, nagyon kevés esetben maradtak fenn. Mellétei Barna Márton közölte, október 22-én hozzák nyilvánosságra azokat az iratokat, amelyeknek titkosítását például nemzetbiztonsági okokból nem tartják fenn. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint az előterjesztés fő célja a nyilvánosság szolgálata és a rendszerváltás utáni ígéret beteljesítése.
2: Elérhető lesz mindenki számára nyilvánosan az a sok-sok információ, ami alapján közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy ki milyen módon vett részt a rendszerváltás első kísérletét megelőző időszak pártállami működésében.
1: A titkosszolgálati tevékenység feltárásáról szóló módosítást ma délután 1 órakor kívüli ülésén tárgyalja az országgyűlés. A megbeszélés napi rend előtti felszólalásokkal kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt a tanácskozáson, mert az ankarai NATO csúcsra utazik. A kormány részéről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napi rend előtt.
3: A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról szóló törvényjavaslatról is vitázik délután az országgyűlés. A tervezett változtatása a Tisza kormány oktatási reformjának egyik első intézkedése. Kócán Dávid összefoglalója.
4: Csökkentjük a kötelező helyettesítési órák számát, és elkezdjük a kötelező óraszám és a kötött munkaidő felülvizsgálatát. A teljesítményértékelési rendszert átalakítjuk.
5: Ismertette reformtervét májusi parlamenti bizottsági meghallgatásán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az egyik első lépésként a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének módosításáról tárgyal délután az országgyűlés. Az előterjesztés alapján a jelenlegi modellt az új rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok munkájának minősítését. Müller Anna, a Tisza országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója korábban azt mondta, az intézkedésre azért van szükség, mert a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok valós méltányos értékelésére.
6: Az új tér legyen elfogadott és szakmailag megalapozott. Továbbá legyen kialakítva az a támogatás az igazgatók számára, amelynek segítségével jól és hatékonyan tudják kihasználni a majdani értékelését, és visszajelzési rendszer adta lehetőségeket.
5: Közben folytatódnak a kormány és a szakmai csoportok közötti tárgyalások az oktatás megújításáról. A pedagógusok szakszervezetének alelnöke szerint fontos lenne, hogy a kabinet visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben időről időre megvitatják az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a teljesítményértékelési rendszer megújítása.
7: Az új értékelési rendszer alapjait augusztus 31-ig kell kidolgozni. Nem tudjuk még, hogy a minisztérium milyen újra gondolt teljesítményértékelést tervez a jövőben, viszont azt elvárjuk, hogy a szakszervezeteket is vonják be a szempontrendszer kialakításába, hiszen a munkavállalói igényeket, a valós munkavállalói igényeket a szakszervezetek tudják megjeleníteni és a törvényalkotásba beemelni.
5: Tóth Tünde a Kossuth Rádióban arról is beszélt, hogy a szervezet szorgalmazza a 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését. Hangsúlyozta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz kapcsolódó bérlépcsőkre lenne szükség, ami álláspontjuk szerint kiszámítható bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. A kormány a pedagógusok demokratikus szakszervezetével is egyeztet. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a közmédiában elmondta, követelik a 2023-ban elfogadott státusztörvény miatt elmaradt jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalmak kifizetését, különösen a nevelő oktató munkás segítők esetében. Hozzátette, a jelentős munkaerőhiány miatt a köznevelés valamennyi dolgozójára kiterjedő bérrendezést is szorgalmaznak.
8: Akinek nincs pedagógus végzettsége és nincs felsőfokú végzettsége, hogy a béremelés mértéke ugyanannyi legyen, mint ami egyébként a pedagógus területen megtörtént, szint az 40% volna, és a többieknél pedig ez a PED 1-re emelés, ez körülbelül ilyen 314 milliárdot tesz ki. De mi azt mondtuk, hogy első lépésben el tudjuk fogadni akár azt is, ami a Tisza párt programjában van, ez az azonnali, rendkívüli, egyszeri 25%, ez is rendben volna, csak utána legyen még folytatás.
5: A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről délután tárgyal az országgyűlés. A javaslatról várhatóan holnap szavaznak a képviselők.
3: Kedden és szerdán a törökországi Ankarában találkoznak az Észak-Atlanti Szövetség tagországainak vezetői. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adnak kellő súlyt a magyar diplomáciának. Mészáros László összeállítása.
9: Recep Tayyip Erdoğan már két hete a kormánypárt taggyűlésén egyértelművé tette a július 7-én és 8-án kezdődő ankarai NATO csúcs jelentőségét. A török elnök akkor úgy fogalmazott, a világ legbefolyásosabb vezetői érkeznek majd a fővárosba. A rendezvény alkalmából számos világvezetőt köszönhetünk itt, köztük Donald Trump amerikai elnököt is. Isten segítségével Ankara a globális diplomácia fellegváraként szerez magának nevet. A török államfő éppen ezzel a megnövekedett nemzetközi súllyal és a hazai pálya előnyével próbálja elérni, hogy a NATO közösen lépjen fel a közel-keleti harcok szétterjedése ellen. Ankara pozícióját erősítendő Erdoğan elnök közvetlenül a csúcs előtt is élesen bírálta Izraelt, mivel a libanoni és a gázai katonai akciók szerinte közvetlenül veszélyeztetik a nemrég tető alá hozott amerikai iráni egyezményt. A kulisszák mögötti viták súlyát Donald Trump jelenléte is növeli. Az Erdoğan-Trump találkozónak közel-keleti szankciók mellett a hormuzi szoros védelme is napirendre kerül, ami a globális ellátási láncok miatt Magyarország számára is kulcsfontosságú. A kétoldalú találkozók mellett a hivatalos tárgyalásokon is kemény viták várhatók. A csúcs találkozó napirendjét ugyanis három faj súlyos téma határozza meg. A szövetségesek elsőként azt vizsgálják felül, hogyan állnak a tagállamok a védelmi kiadások növelésével, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy a lőszer és hadianyag ellátás megduplázásával biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Ezekben a stratégiai kérdésekben már az új magyar kormányfő is állást foglalhat, hiszen Magyar Péter miniszterelnökként most először képviseli hazánkat a Katonai Szövetség csúcs találkozóján.
10: Az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni.
9: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezése, a V4-es partnerség újjáélesztése és a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala. Ezekkel a friss eredményekkel nyomatékosította Magyar Péter a közösségi oldalán, hogy milyen tárgyalási pozíciót képvisel majd az ankarai NATO csúcson. A kormányfő közvetlenül az elutazása előtt feltöltött videóban hangsúlyozta. Ezek a sikerek adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának, miközben a felszabadított pénzből a kabinet rövidesen nagyszabású közlekedési, egészségügyi, energetikai és gazdaság élénkítő beruházásokat indít el. Ahogy fogalmazott, mindezt az Orbán kormány a szövetségesei elárulása és az ipari méretű korrupciója miatt nem tudta megtenni.
10: Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világvezető hatalmaival. Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, ahogy az is, hogy erős szövetségi rendszerek tagjai legyünk. Mark Rutte NATO főtitkárral a korábbi megbeszélésünk alapján egyetértettünk abban, hogy a magyar katonák kiváló munkát végeznek a koszovói békefenntartó misszió keretein belül. És fontos, hogy Magyarország nem csak a NATO tagjaként, hanem az Európai Unió tagállamaként is törekedjen szuverenitása megőrzésére és megerősítésére.
9: A kormányfő szerint a honvédelem fejlesztése és a szövetségi elvárások teljesítése közvetlen gazdasági hasznot hoz az országnak. Magyar Péter kiemelte, az Európai Unió szép hitelből úgy modernizálhatják a haderőt, hogy abból az egész gazdaság is profitálhat. Mivel a program megengedi a civil és katonai úgynevezett kettős hasznosítást, a védelmi keretből az emberek által is használt vasútvonalakat, utakat és kórházakat újíthat fel a kormány.
3: Éjjel ismét nagy erőkkel lőtte Kijevet az orosz hadsereg. Sokan meghaltak, épületek váltak lakhatatlanná. Az ukrán elnök olyan légvédelmi rendszerek átadására sürgette a nyugatot, amik alkalmasak a ballisztikus rakéták ellen. Ambrus Robert összeállítása.
11: Hétfő éjjel ismét heves támadások érték az ukrán fővárost. Az orosz hadsereg rakétákat és drónokat vetett be. Legalább 11-en meghaltak. Amikor korábban ezt a városrészt is elkezdték lőni, a folyosóra menekültünk. Ott ültünk a szomszédokkal. Most is ott voltunk, amikor becsapódott egy lövedék, mondta egy ukrán nő. Kijev polgármestere azt mondta, az oroszok minden lehetséges eszközt, még ballisztikus rakétákat is bevetnek, hogy lerombolják a várost. Tudjuk, hogy vannak halottak, a pontos számot azonban nem lehet megmondani. A mentési munkák még tartanak, reméljük senki nem rekedt a romok alá, de valószínűleg ezen a területen is vannak holttestek, közölte Vitalij Klitschko. 68 rakétával és 351 drónnal támadta Kijevet az orosz hadsereg, ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszkij azt írta, a ballisztikus rakétákat nem tudják kivédeni, ezért ismét a nyugati szövetségeseket sürgette. Kijev hetek óta vár olyan légvédelmi rendszerekre, amelyek a ballisztikus rakéták ellen is hatásosak. Volodymyr Zelenszkij arra számít, hogy a kedden kezdődő NATO csúcs áttörést hoz ebben a kérdésben is. Komoly párbeszédet készítünk elő a partnereinkkel az Oroszországgal szembeni szankciók új formátumáról és azokról a lépésekről, amik korlátozzák az orosz bevételeket és az orosz háborús képességeket. Nyomást kell helyezni Oroszországra, hogy béke legyen. Ukrajna már minden javaslatot és diplomáciai lehetőséget megtett. Azt várjuk, hogy a következő hónapokban közelebb kerülünk a méltóság teljes békéhez, mondta az ukrán elnök. Az amerikai elnök telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel. A Fehérház azt közölte, hogy Donald Trump a kedden kezdődő ankarai NATO csúcson személyesen egyeztet Volodymyr Zelenszkijjel. A Kreml közben azt közölte, hogy Vladimir Putyin orosz elnök is felhívta Donald Trumpot. Az amerikai elnök megerősítette, hogy kész segíteni az ellenségeskedés gyors beszüntetésében, és abban, hogy megoldást találjunk a válság békés rendezésére. Külön megbizottjai folytatják a közvetítést, és készek arra, hogy a megfelelő időpontban Moszkvába utazzanak, közölte Gyuri Jusakov. Ukrajnának sürgősen szüksége van légvédelmi fegyverekre, ezt írta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elítélte a Kijevet ért újabb támadást, majd közölte, a NATO csúcson megvitatják azt, hogy Ukrajna hogyan kaphat mielőbb ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas rendszereket.
3: Két fontos gazdasági mutató is kedvezően alakult májusban. A Központi Statisztikai Hivatal ma tette közzé a fogyasztás és az ipari termelés adatait. Mindkét esetben nagyságrendileg 5%-os a bővülés. Szilágyi Béla összefoglalója.
12: A számok arról tanúskodnak, hogy csak nem 5%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához viszonyítva, de havi összehasonlításban is emelkedett a lakossági fogyasztás, mégpedig 0,7%-kal. Több mint figyelemre méltó, hogy minden szegmensben növekvő adatokat mértek. Az élelmiszeráruházakban 3,2%, a műszaki, elektronikai és számítógépes üzletekben 7,4%, az üzemanyag töltő állomásokon pedig 8,4%-os volt a forgalom bővülés egy év alatt. Fontos adat, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke csak májusban megközelítette az 1800 milliárd forintot, vagyis ennyi pénzt hajtunk a pénztárakban. Ez több mint 4%-os növekedésnek felel meg egy év alatt. Elemzők szerint a lakossági fogyasztás alakulása kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szempontjából.
13: Az áfa az a legfontosabb bevétele pillanatnyilag az államnak, tehát hogyha többet vásárolnak, mint korábban lehetett gondolni, az egyben azt is jelenti, hogy az áfából is több fog befolyni a költségvetésnek, amire nagy szüksége van. Másfelől viszont jelenleg ez az igazi motorja a gazdasági növekedésnek, tehát hogyha lendületben marad a fogyasztás, az emberek vásárlása, az segíti a gazdasági növekedés beindítását.
12: Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. A fogyasztás növekedését több tényező is segítette, leginkább a növekvő reálbérek és a forint erősödése. A stabil forint ugyanis csökkenti a külföldről behozott termékek, például a kőolaj árát, így az inflációt is, ami a GDP növekedését segíti. Egyre több új autó gördül le a hazai autógyárak gyártósorairól. Az ipar is jól teljesített májusban, hiszen munkanaphatástól megtisztítva csak nem 5,5%-kal nőtt a termelés. A legnagyobb súlyú ágazatok közül a járműgyártás mellett a számítógép, elektronikai és az optikai termékek gyártása is bővült. Ez azt jelenti, hogy a GDP mintegy 25%-át adó ipari termelés a közelmúltbeli visszaesések után újra erősödik, ami ugyancsak kedvezően befolyásolhatja majd az idei gazdasági növekedést. A legfrissebb előrejelzések szerint az Európai Bizottság 1,8, a Nemzetközi Valutalap 1,7, a hazai elemzők jellemzően 1,5%-os növekedéssel számolnak 2026-ban.
3: A századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője szerint a kormány szélenergia hasznosítási tervei jelentős kihívást jelentenek az ellátásbiztonság szempontjából.
14: Kurtai Olivér a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a kabinet több mint 10-szeresére növelné a szélerőművi kapacitást, ami érdemben növelné a megújuló energia részarányát a hazai villamos energiatermelésben. Hozzátette, a terv részeként dinamikus tarifarendszert is bevezetnének. A szakértő szerint ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy ennek hatására az energiaszolgáltatók a jelenleginél kedvezőbb árakat tudjanak kínálni.
15: Az az új 500 milliárdos pályázat, az, hogy az új törvényjavaslatban megjelennek a dinamikus tarifák, ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy a villamosenergia rendszert olyan módon alakítsák át, ami képes befogadni, vagy képes lehet befogadni ilyen mennyiségű időjárás függő megújuló kapacitást.
3: Folytatják a Budakeszi út csatornázására és szélesítésére kidolgozott terv végrehajtását, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
14: Vitézi Dávid a Posfai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi utat egy buszsávval bővítenék. Ennek tervezése korábban Lázár János miniszter döntése után félbe maradt, a beruházás előkészítését azonban most folytatják.
16: Ez a fő feladatunk, hogy ezt a buszsávot megcsináljuk, ez sajnos lényegesen bonyolultabb, mint csak az útfestés, hiszen a Budakeszi út nagy részén ezt úgy lehet megcsinálni, hogyha a mai nyílt árkos csapadékvíz elvezető csatornát azt befedjük, csinálunk egy rendes csatornarendszert a Budakeszi út alá. Ma nincs csatornázva ugyanis a Budakeszi út. Először a vízművek megépíti az új vízcsövet, kiszedjük a régi vízcsövet, annak helyére megépítjük az új csatornát, és utána lehet befedni az utat és csinálni egy háromsávos Budakeszi utat. Ez elég sokba fog kerülni és sok évig fog tartani, de neki kell állni.
14: 5 perc elmúlt, 4:01.
3: Hatásunkban eddig elmondtuk, hogy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának ügyéről tárgyal ma a rendkívüli ülésén a parlament. Szó volt arról, hogy a Kijev elleni újabb támadás után nyugati légvédelmi segítséget sürget az ukrán elnök. És beszámolunk arról is, hogy speciális katonai mentőegységeket küld a földrengés sújtotta térségekbe a venezuelai kormány, sokak szerint túl későn.
17: Déli krónika.
3: Az elmúlt 9 évben több mint harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felméréséből. A tendencia ugyan kedvező, a túlvásárlás, a nagy mennyiségű főzés és a feledékenység miatt azonban még mindig sok étel kerül a kukába. Falucska Ivett összeállítása.
18: Egyre jobban odafigyelünk az élelmiszer mennyiségnek a vásárlására, tehát nem halmozzuk fel.
19: Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a vidéki idősek vásárlási szokásairól beszél. Azt mondja, általában mindenből annyit vesznek, amennyit meg is esznek. Amit nem, azt régi jó szokás szerint újrahasznosítják, vagy feldolgozzák.
18: Az a szokás, hogy így befőzünk, elraktározzuk télire, ami kis gyümölcsünk megterem, azt befőzzük, ugye a paradicsom, a lecsótól kezdve mindenféle gyümölcsöt elraktározunk, és emellé annyit veszünk, hogy nem dobáljuk ki kenyeret is, amelyik már szikkadtabb, azt ugye pirítósnak elkészítjük.
19: A friss adatok szerint egy magyar embernél otthon évente átlagosan valamivel több mint 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik. Ez országos szinten csak nem 576 ezer tonnát jelent. Az élelmiszer pazarlás hátterében általában rossz szokások állnak.
20: Telemeri a tányérunkat másodszor is, és megpakolja bőven a galuskát pörkölttel, ami nem lenne baj, csak ki szokott derülni, hogy ennyire mégsem éhezünk, és az ebéd fele ott marad a tányérokon. Szóval kuka.
19: Részlet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék nélkül című kisfilmjéből, amelyben azt mutatják be, hogy lehetne megelőzni az ételpazarlást.
20: A helyes tárolási körülmények, a szükségesnél nem több kiszedett vagy elcsomagolt ételmennyiség, a lejárati idő észben tartása megelőzhetővé tennék sok élelmiszer hulladék képződését. Ezt a kategóriát nevezik elkerülhető élelmiszer hulladéknak, és ha ebbe a kategóriába tartozó élelmiszer hulladék keletkezik, az az élelmiszer pazarlás. Te is sokat tehetsz azért, hogy ez a hulladék típus minél kevesebb mennyiségben keletkezzen.
19: A Nébih 9 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. Az adatok szerint ebben az időszakban 37,2%-kal csökkent az ételpazarlás. A felmérésbe 151 család, több mint 400 fogyasztó kapcsolódott be. A résztvevők egy héten át részletes hulladéknaplót vezettek, amelyben feljegyezték a kidobott élelmiszer mennyiségét, típusát, kezelésének módját és a kidobás okát. Az eredmények javuló tendenciát mutatnak. A pazarlás mértéke azonban mégis jelentős, mert a háztartások még mindig évente csak nem 200 ezer tonna megmenthető élelmiszert dobnak ki.
3: Kritikusra csökkent a Tisza vízállás a Szolnoknál, megközelíti a valaha mért legalacsonyabb értéket, de az összes hazai folyón hasonló a helyzet. Nagy Viktória összeállítása.
17: Jelen pillanatban itt Szolnoknál mínusz 300 cm-es vízállás észlelhető, ami megközelítette a valaha mért legkisebb vízállást, ami mínusz 301 cm, tehát tulajdonképpen 1 cm-vel van a valaha mért legkisebb vízállás fölött.
21: Mondta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság főmérnöke. Harsányi Gábor hozzátette, a tartós csapadék hiány okozta alacsony vízszint egyre jelentősebb kihívást jelent a gazdálkodóknak, emellett a vízirendészet munkáját is megnehezíti. Ezt már Illés Gergely, a Tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság vezetője mondta.
22: A hajózóútnak a szélesség és a mélysége is csökken ezáltal, hogy alacsony a vízszint. Nagyobb eséllyel kerülnek felszínre különböző roncsok, a kövezéseknél különböző hajózási akadályok, amire nagyobb eséllyel hajtanak rá akár az állampolgárok, de a vízirendőrnek is ezzel számítania kell, úgyhogy fokozott körültekintéssel kell hajózni.
21: A Tiszán az idei év első 6 hónapjában a 30 éves átlag vízhozamnak mindössze a 41%-a érkezett. Ezt már az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőhelyettese mondta a Krónikának. Szegi Attila emlékeztetett arra, hogy júniusban úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnoknál, hogy a térség csak nem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan maradjon, de ezt egyelőre nem kell használni. Hozzátette, nem csak a Tiszán, hanem szinte az összes hazai folyón alacsony a mederteltség, bár a Dunán az elmúlt napokban tapasztaltak némi vízszint emelkedést. Szegi Attila hangsúlyozta, az időjárás előrejelzés szerint a héten nem várható jelentős mennyiségű csapadék sem az ország, sem a vízgyűjtők területén, így a következő időszakban valamennyi folyón stagnáló vízszintekre számítanak. Jelenleg a nagy tavak közül a Velencei tónál kritikus a helyzet, ahol a valaha mért legkisebb vízállásnál 10 cm-rel alacsonyabb, 43 cm a vízszint.
23: Itt arra kell felkészülni, hogy az idén nyáron még várható a nyári kvánikulában további vízszintcsökkenés. A társszervezetekkel azon dolgozunk, hogy amennyiden szükséges, akkor az élővilág védelme érdekében különböző beavatkozásokat fogunk végezni.
21: A Balatonnál 70 cm a vízállás, ami a valaha mért legkisebb vízállásnál 47 cm-rel magasabb, tehát ott nem annyira kedvezőtlen a helyzet.
24: Tudjuk, hogy a Balaton a sekély tavak mintájára, ugyanúgy, mint a Velencei tó is hatalmas ingadozásokat produkál.
21: Ezt már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának egyetemi docense mondta a Krónikának.
24: De nem ez a probléma alapvetően, hanem az, hogy a tavak vízmérlege, úgymond, ami a befolyó, brás, stb. Vizek és a kivett, elpárolgott vizeknek az összegét jelenti, ez 2005 nem volt negatív soha a Balaton esetén. 2000 után pedig már 10. alkalommal negatív, tehát egy tendenciát látunk itt, ami egyértelműen a klímaváltozásnak köszönhető.
21: Németh Zsolt azt mondta, a klímaváltozás miatt kevesebb csapadék esik vízgyűjtő területeken, ezt jól példázza a Zala folyó helyzete, amelynek a vízhozama az elmúlt 15 évben nagyjából a felére esett vissza. A szimulációk azt jósolják, hogy a Balaton 2040 után egyre komolyabb vízproblémákkal fog küzdeni, és az intézmény elemzései szerint is sürgős vízpótlásra van szükség.
3: Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Szabó Attila és Tótvalusi András összeállítása.
0: Franciaországban 7 megyére adtak ki narancssárga hőségriasztást. A hőmérséklet több helyen ismét megközelíti a 40 Celsius fokot. A tűz megfékezésén több mint 600 tűzoltó dolgozik. Munkájukat azonban jelentősen nehezíti az erős szél. A keleti szél hatására a tűz, miközben önökhöz beszélek, már körülbelül 1500 hektárt borított be. Csak hogy képet kapjanak a méretekről, a tűz kerülete körülbelül 18 kilométer, mondta el a spanyol határ közelében fekvő megye prefektusa. A tűz a Tour de France hétfői harmadik szakaszát is érinti. Bár a verseny útvonalát nem módosítják, a biztonsági kockázatok miatt a célterületet és a szakasz utolsó részét lezárják a nézők elől. Kedvezően alakul viszont a helyzet az észak-kelet spanyolországi Huesca tartományban, ahol a pusztító erdőtűz már mintegy 200 hektárt perzselt fel. A tűzoltók szerint jelenleg nincs aktív tűzfront, ugyanakkor továbbra is fennáll a veszély annak, hogy a lángok újra fellobbannak. Miközben megkönnyebbülten térhetnek vissza otthonaikba a katalóniai Calonge lakói, ahol sikerült megfékezni egy másik, csütörtökön kialakult erdőtüzet. A lángok több mint 2300 hektárt perzseltek fel, leégett 7 lakóház és egy raktárépület is. Több helyi lakó szerint a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy a legtöbb otthont sikerült megmenteni. Itt van az egész életünk. A tűzoltók remek munkát végeztek, és sikerült megmenteniük a házat. Sikerült megfékezni Portugália jelenlegi legnagyobb erdőtűzét, amely csütörtökön tört ki Vozela térségében. A hatóságok közlése szerint már nincs aktív tűzfront, de az utómunkálatok továbbra is nagy erőkkel zajlanak. A lángok csaknem 14 ezer hektárnyi területet pusztítottak el. A tűz megfékezését a lehűlő időjárás és a gyengébb szél is segítette. A tűzoltók a most még izzó gócpontok felszámolásán dolgoznak, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellobbanását, különös tekintettel a lakott területek közelében. Több mint 160 tűzoltó küzd a lángokkal Görögország északi részén Thessaloniki közelében, ahol szombaton csaptak fel a lángok. A térségben tomboló tűz miatt több közeli lakóövezetet kiürítettek. Az oltást repülőgépek és helikopterek is segítik. A lángok erdős területekről ipari övezetekre is elterjedtek, 2 gyár teljesen megsemmisült. Görögországban a forró száraz nyarak idején gyakoriak a pusztító erdőtüzek. 2018-ban egy Aténtól keletre tomboló tűz több mint 100 ember halálát okozta. 2023-ban pedig az ország északkeleti részén pusztított az Európai Unióban valaha feljegyzett legnagyobb erdőtűz. Az unió területén idén már több mint 130 ezer hektár vált a lángok martalékává.
3: Venezuelában katasztrófa kezelésre specializálódott katonai egységet rendelt a földrengés által leginkább érintett régiókba a kormány. Az intézkedést azonban sok kritika éri. A helyiek, sőt a nemzetközi szervezetek sem értik, hogy miért csak most, lassan 2 héttel a pusztító földmozgás után intézkedik az ország vezetése. Mostanra a halottak száma meghaladta a 3300-at. Szokolai Kinga összeállítása.
1: A 12 éves Fabiana Blanco a csaknem másfél héttel ezelőtti súlyos földrengések után 30 órát töltött a romok alatt. A mentés hosszú órákig tartott, kalapálni kezdtek és mindent megtettek, hogy kiszabadítsanak. Ekkor vettek fel videóra, én pedig mosolyogtam, mert az a remény és hit sugárzott belőlem, amely oly sok órán keresztül erőt adott. Mesélte a lány, aki egyedül tartózkodott a 10 emeletes ház első emeletén lévő otthonában, mikor a földrengések miatt csaknem az egész lakóház ráomlott. Telefonjával videót készített magáról, amit édesanyjának sikerült elküldenie, hogy jelezze, életben van. A mentőcsapatok ezután kezdtek gőzerővel kutatni utána. Fabiana története sokaknak ad erőt a katasztrófa után. A túlélőkkel foglalkozó szakemberek ugyanakkor azt mondják, rengetegen küzdenek komoly traumákkal. Önkéntes orvosok, pszichológusok egy éttermet alakítottak át átmeneti kórházzá, ahol ingyenes ellátást biztosítottak. számítanak. Azt mondják, a mentális egészség kérdése most fontosabb, mint valaha. Arra kérek mindenkit, hogy az elkövetkező napokban, ameddig csak szükséges, tanúsítson továbbra is kedvességet, nagy lelkűséget és együttérzést, üzente egy orvos. Otthonaik mellett sokan megélhetési forrásaikat is elvesztették. Az egykor turistáktól hemzsegő tengerparton lévő üzletek dolgozói abban bíznak, hogy hamarosan visszatérhet a nyüzsgés a régióba. Elkezdték a helyreállítási munkálatokat. Tennem kell valamit, nem halhatok éhen, nem várok a kormányra, hogy segítsen. Dolgozni akarok, hozzá vagyok szokva a munkához. Vannak törzsvendégeink, és nem hiszem, hogy a strand egy évig zárva tartana, hiszen még a Covid-járvány alatt sem zárt be. Mondta egy férfi. Sokan a veszélyek ellenére visszamentek otthonaikba, hogy mentsék, ami még menthető. Az ember az életét kockáztatja, mert egy politikailag szétesett országban élünk, ahol a minimálbér 5 dollár, miközben még a legkisebb hűtőszekrény is 380 dollárba kerül. Nulláról indulni két gyerekkel és a férjemmel, és úgy beköltözni valakihez, hogy az embernek semmije sincsen, nehéz dolog. Így viszont én is tudok valamit nyújtani annak, aki befogad. Nyilatkozta egy nő, aki ugyan összeszedte a holmikat, de azt még nem tudta megmondani, hogy hova megy. A kormány nemzetközi szakemberek segítségével megkezdte a károk felmérését, a régió átvizsgálását annak érdekében, hogy előkészíthessék az újjáépítést. Az ügyvezetőelnök vasárnap egy különleges katonai egység létrehozását jelentette be, amely a vízhelyzetek és katasztrófák utáni kezelésre specializálódott. A csapatokat az érintett területekre rendelte. Delcy Rodriguez-t azonban sok kritika éri. A helyiek és számos nemzetközi szervezet sem érti, hogy miért ilyen későn cselekszik a kormány.
3: Továbbra is változó a szúnyoghelyzet Magyarországon. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője emlékeztetett, május 12-én kezdődött meg a biológiai lárvagyérítés. Az áporok miatt azonban mostanra egyre több helyen jelentek meg a kifejlett szúnyogok. A héten ezért Budapest 3. és 4. kerülete mellett összesen 151 településen már kémiai módszerrel is védekeznek.
14: Mokics Dániel a Krónikának hangsúlyozta, a települések belterületein a platós autók késő este és éjszaka permeteznek. Az irtószert alacsony dózisban juttatják a szabadba, és néhány órán belül le is bomlik.
2: A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság, azon belül a szúnyoggyérítés menüpontban lehet megnézni a heti programot. Ez pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés. Hogyha az időjárás nem teszi lehetővé, mert szeles, esős az idő, akkor a megjelölt napot követő első vagy második pótnapon végzik el a szakemberek a szúnyoggyérítést.
3: Éles lőfegyvereket, valamint illegális dohánytermékeket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. Víg András információi.
4: A Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV már korábban operatív információkat kapott arról, hogy a menetrend szerint közlekedő koszovói rendszámú buszban tiltott termékeket szállítanak. Az NNI kábítószer bűnözés elleni hivatala a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési igazgatóságával közösen akciót szervezett a csempészek elfogására. Az egyenruhások az M5-ös autópálya Balástyai lehajtójánál vonták ellenőrzés alá az utasokkal tömött buszt. A járművet egy közeli pihenőbe kísérték, majd megkezdték az utasok, a csomagok és az autóbusz tételes átvizsgálását. A pénzügyőrök a vezető melletti ülések alatt kialakított rekeszben 4 gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben 6 töltény is volt. Mivel az illegális lőfegyverek a busz egyik sofőrjéhez voltak köthetők, a 42 éves férfit a rendőrök előállították, és lőfegyverrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A pénzügyőrök a busz 12 utasánál is találtak zárjegy nélküli dohánytermékeket. Ezeket lefoglalták, a tiltott termékeket szállító utasok ellen jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás.
14: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében, több mint 5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében. Egy sávon halad a forgalom, már 10 kilométeres a kocsisor. Két kamion ütközött az M43-ason Makó térségében az M5-ös felé, a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Torlódás alakult ki mindkét irányban a 10-es főúton Solymár térségében munkavégzés miatt. Egy műszakhibás kamion is nehezíti az előrejutást Pilisszentiván felé.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
5: A fővárosban az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Király Helga utca előtt csatornaépítés miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó-Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Mától lezárták a félútpályát Újpesten a Sportelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert úgy gyalogátkelő helyet létesítenek. Farkas Renát, a BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
3: Marad a túlnyomó napos idő, de megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
7: Szervusz! Ezek a záporok, ezek a gomoly felhők, amelyek záporokat, esetleg zivatarokat okozhatnak, észak-nyugatról haladnak kelet-délkelet felé, így azért is érdemes ma nézni a radar felvételeket, mert hogyha azt tapasztaljuk, hogy tőlünk nyugatra, észak-nyugatra zápor vagy zivatar van, akkor jó eséllyel nálunk is eleredhet az eső. Ezek átmeneti záporok lehetnek, tehát a legritkább esetekben járnak kiugróan magas csapadék összeggel, de azért itt-ott előfordulhat. A változóan felhős, kissé szeles időben legfeljebb 30 fokra számíthatunk, aztán éjszaka a csapadék jelentősen csökken, 10 és 20 fok között lesz a minimum hőmérséklet, a völgyekben lesz 10, a nagyvárosokban a tópartokon 20, egyébként a jellemző minimumok 13-18 fok között alakulnak. Aztán kedden napközben is lesz felettünk változó mennyiségű gomoly felhő, a déli óráktól kezdve nagyobb területen, ismét kezdetben az Észak-Dunántúlon, aztán közép, dél-délkelet Magyarországon, később északkeleten fordulhatnak elő záporok vagy egy-egy zivatar. A nyugati és szél később majd délire, illetve délnyugatira fordul, több helyen megerősödik, ez pedig forróbb léghullámokat, vagy melegebb léghullámokat szállít a Kárpát-medencében. Legfeljebb 33 fok valószínű, de ennek a felmelegedési hullámnak megállt parancsol egy gyenge hidegfront, amely szerdán érkezhet.
3: Ádám, köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Seresbe, a Fácán Andrea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
8: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
10: A színház kollektív művészet, a zseni pedig, ha van ilyen, magának való ordas, anarchikus alkat. Ezért nem biztos, hogy a zseni a színházban zseniális teljesítményekre is képes. Mondta mindezt a legendás színész Kállai Ferenc, kinek gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Újra jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban 2026. július 6-án hétfőn is, tartsanak velem. Egészen két óráig együtt énekelhetjük legkedvesebb nótáinkat, mint például a Fagyban közepében a Télnek című csárdást, vagy a Mariska néni Domunkos bácsi című dalt. Hajnal Nikolett és Nádasdi László nóta kettőse után Simon Boglárkát és Jenei Gábort halljuk. Tartsanak velünk!

A Messze van a kicsi falum című nóta 2024-ben lett az év magyar nótája. Most Tolnai András énekli el itt a Dankó Rádióban. A Dankó Rádió cigányzenei díjával is kitüntetett előadó művész ifjabb Sárközi Lajos zenekarával. És ráadásul most azt a felvételt halljuk, mely a Magyar Zeneházában a díjátadót követően csendült fel. Aztán Karcagi Nagy Zoltán is dalra fakad, ekkor egy bizonyos, jól ismert 100 forintos bankóról hallunk egy remek történetet. Nótára fel, kedves Dankó család!

0: a banda ingyen, mégsem muzsikálhat.
1: Két utca van a falunkban. Énekli a folytatásban egy újra digitalizált gramofon felvételen Kalmár Pál, Rácz Béla cigány zenekarával. A szerző Bocsonádi Szabó Imre. És hogy hogyan szól ez a nóta, az már is kiderül itt a Dankó Rádióban.

az egyikben napsütése van. Másik felett a bánatnak hús felhői járnak.

két utca van, a falunk van. Az egyikbe boldogság jár, másikban a bánat. A két utca

Gáspár Ani Miskolci Balogh Zoltánnal és zenekarával is énekelt már egyik korábbi Dankó klubunkon. Most egy remek csárdás csokrot hallunk. A Kiskertemben Viola Rezeda című dallal indítjuk az összeállítást. Fogadják sok szeretettel!

És most, kedves hallgatóink, Kecskés Sándor klarinét játéka szól Lakatos György cigányzenekarának kíséretével. Majd tartunk egy kis szünetet, de ígérem, hogy visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: megvakítja.
1: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
0: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak. Az eső csak
1: hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
0: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár, de még az éjjel vélem hát.
2: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Titkok tengere, új sorozat, minden nap 16 órától a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. Kijevet múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légi támadás, akkor 31-en vesztették életüket. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, így is megrongálódott két fontos balti-tengeri olajexportterminál, a Krimfélszigeten fekvő Szevasztopol pedig egy időre áram nélkül maradt. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz rakéták ellen nincs elegendő eszközük, a hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. Az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról, a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről és az uniós pénzek lehívását célzó törvénymódosításokról is szó lesz. A legkomolyabb vita az államfő menesztéséről szóló 17. alkotmánymódosítástól várható, aminek vitáját a miniszterelnökséget vezető Rúf Bálint javaslatára sürgősséggel kezdenek tárgyalni már kedden. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert a törökországi NATO csúcsra utazott. Helyette Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napi rend előtt. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Nem tudnak MR vizsgálatokat végezni a szolnoki Hetényi Géza kórházban, mert meghibásodott a készülék hűtési rendszere. A vizsgálatokért egyelőre Debrecenbe, 60-ba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk a betegeknek. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján. A héten a 3. és 4. kerületben továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetező gépekkel gyérítik este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra nem veszélyes. Ma még több felé lehetnek záporok, heves zivatarok, utóbbiak veszélye miatt az északnyugati járásokra és a Balaton környékén riasztást adtak ki. Holnap országszerte

0: napsütésre számíthatunk számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is lehetnek. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható a Balaton és a Velencei tó, 23 a Tisza tó, 27 fokos.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Farkas László nóta felvételével indítjuk adásunk második részét. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. A Kiskendő Nagykendő című csárdást halljuk már is, majd a megáradt patakról Zentai Anna énekel. Jó rádiózást!

Bangó Margit, Bányai Márton, Szász Kati és Gál Gabriella nóta csokrát nyújtom át most önöknek. Ebben felcsendül a Benned láttam életemnek minden boldogságát című hallgató, majd a Jóbor az drága, a Rózsafámon Rózsabimbó és a Halljátok cigányok című csárdást halljuk.

Kedves hallgatóink, most a Pannon cigányzenekar muzsikál Baranyai Istvánnal és a zenekarával, Asztali Muzsikával megyünk tovább.

És ha már a Pannon cigány zenekar játszott az elmúlt percekben, akkor lépjen fel melléjük Tarnai Kis László. A Hová lesz a hullócsillag című nótát halljuk 2018 júniusából a Bükki Átrium Művelődés és Sportközpontjában.

Kitárom a kiskapumat, ezt a nótát Szeredi Krisztina tartja a repertoárián, és el is énekelte a Rajkó zenekarral még 2014-ben a Bródi Sándor utcában. Aztán Farkas Rozikát, Laki Pétert és Nógrádi Tóth Istvánt halljuk, valamint a Hervadó Cserfalomb, a Kiskút, Kerekeskút és a Szép a rózsám, nincs hibája című népszerű melódiákat. Hallgassuk meg együtt!

Kedves hallgatóink, most ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál. A Muzsikáló Budapest programon rögzített felvétellel megyünk tovább. A háttérben talán hallható lesz majd az evőeszközök és a tányérok csörgése, hiszen ebben az időpontban éppen igen sokan fogyasztották vacsorájukat egy belvárosi étteremben. Hát önöknek is jó étvágyat kívánok!

Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. A Megálmodtam én a héten és a Sejhaj ne feküdj a szénabogja tövébe című csárdással megyünk tovább, Szigeti Fercsi után Mészáros András énekel.

0: hajra, sokat fölhajtottam az aljra. Nem vettem el négy kalesom, felsősejem rokonyát. Sejhaj, jajra, sokat fölhajtottam az aljra.
1: Madarász Katalint halljuk a következő percekben, sajnos már csak felvételről, de örökre szívünkbe zártuk a művésznőt. A Megadom magam a sorsnak című dalt halljuk, saját szerzeményét, melyet Mészáros Tivadar zenekara kísér. Ezt követően a Nem voltam sohasem szomorú című Horváth Zoltán szerzeménnyel Szentendrei Klára érkezik, szintén már csak képzeletbeli színpadunkra. A dalcsokor legvégén Bohács István nótázik Baranyai István és zenekarának oldalán, ekkor a Nyisd ki babám az ajtót című csárdást halljuk.

0: Rádió. Körmenden FM 103,6. A magyar zene rádiója.
1: Nyiski babám az ajtó, csendesen

0: Goldilocks. Would he get set at the luck? Would he get your elder fella to luck?
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért hétfői Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben ifjabb Senta Ferenc és zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és remélem, hogy ez így lesz holnap is. A Déli Krónika után várom sok szeretettel és nótás jó szívvel önöket. Ma pedig a délután hátra levő részében 2-től 5-ig Gál Zoltán teljesíti az önök kéréseit, kívánságait, legyen az Örök zöld sláger, operett meló, vagy éppen magyar nóta, népzene, népdal, szóval szívküldi szívnek szívesen most a hírek után, aztán 5 órától az Egy Nóta Három Élet rovatunkkal Popovics László kollégám jelentkezik, valamint ez lesz a Tudod-e még az én nótám. Én pedig búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották, jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A holnapi viszonthallás.

0: 06 30 60 71. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
3: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
4: Végre valami okosat is csinált, Egbert.
5: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
8: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és az egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet napirend előtti felszólalásában az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek péntek ki ülésén várható. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Egy múlt századi mennyasszony ihlette meg a legtöbb embert a Néprajzi Múzeum pályázatán. A Vágatlanul című kiállítás kapcsán meghirdetett felhívásra több mint 200 írás érkezett, minden tizedik az ismeretlen jelságé fényképész felvételén látható nőről szól. A több mint 100 éves fotográfiákat újraértelmező legjobb írások a hozzájuk kapcsolódó történeti fényképekkel együtt jövőre egy antológiában jelennek meg. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért jelenleg nem tudják elvégezni az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Ezekért Debrecenbe, 60-ba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk a betegeknek. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egymagát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésre pénzt, ékszereket egy szatyorban, ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak az ismétlődő bűncselekmények alapján sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították, bűntársaik még keresik. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektárról lépnek fel a vérszívók ellen. Az utakról az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár térségében már megszűnt a korábbi baleset miatti sávzárás, de a kialakult torlódás azonban továbbra is jelentős, 4-5 kilométeres. Ezért az érintett szakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek és lassabb haladásra számítsanak. Ma még többfelé lehetnek záporok, heves zivatarok, utóbbiak veszélye miatt a Dunántúl nagy részére és középső területekre riasztást adtak ki. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. Kedves hallgatóink, 14 óra múlt, 4 perccel.
8: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
10: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a hét első napján itt a kívánságműsorban, és bízom benne, hogy több napot is, több délutánt együtt töltünk majd itt.

2 és 5 óra között. Ma a Csabákat köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik július 6-án születtek. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila. Várjuk hívásaikat a 061-759-6071-es telefonszámon. Egy vidám nótával kezdjük el a műsort. Varga János kérte Sárbogárdról. Kulcsár István, Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Kecskebéka felmászott a fűzfára.

Budapesten Sipos Csaba nyugállományú katonai atasét, Pilisen dr. Erkis Csaba szájsebészt, Abasáron Veres Csaba borászt, Budapesten Tobak Csabát, az FTC Múzeum igazgatóját névnapjuk alkalmából szeretettel köszönti, és barátsággal gondol rájuk Fehérvári János és családja. Talabér Erzsébetet Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, az Est Harang.

Menyhely családban az ifjabb Béla 45. születésnapját, bátyja Csaba névnapját ünnepli. Kívánok nekik jó egészséget, sok-sok örömet, boldogságot, sikereket és vidámságot. Klári nénye és családja, Gáti Pált, Terék József zenekara kíséri, de jó kis csárdás!

0: És most hallgassunk bele a rögzítőbe.
1: Tisztelettel köszöntöm a Dankó Rádió minden dolgozóját. Nótát kérek nálad balra egyetlen fiam, Szatmári Józsefnek és a kedves feleségének, Tóth Tündének 41. házassági évfordulójukra. Nagyon sok boldogságot, szeressétek egymást, hosszú-hosszú éveken kívánok még nektek. Maradjatok együtt egy életen át, ezt kívánja édesanyád. A nóta, amit kérek, Korda György művész úrtól a Virágeső. Köszönöm szépen, viszont hallás.
0: Örülök, hogy hívott minket. Török Editnek 69. Soltészné Kovács Kirának 60. Kislászlóné Erzsébetnek 72. születésnapja alkalmából, Kovácsné Pacsuta Saroltának tagozatuk titkárának névnapja alkalmából, hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség budapesti nyugállományúak klubja pénzügy tagozata nevében dr. Gruber Nándor. Nagyfüreden Angelika néninek 90. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kívánunk. Korda György énekel, Virágeső.

Édesanyjára halálának 29. évfordulója alkalmából fájó szívvel emlékezik Lakatos Sándor tápiószelén. Rigó Mónika énekel, piros rózsák beszélgetnek.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 5 perc múlva 14:30 lesz. Régi, kedves örökzöld következik. Kaszás György szeretné ma meghallgatni. Kozák Pétert, Balassa Tamás együttese kíséri, Angela.

Gyöngyösi Bálinné két kedvencétől, Kalinánikőtől és Dózs Pétertől kérte a következő nótát, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, Meguntam az életemet.

Kunhegyesen Felső Péternek szeretettel küldi a dalt Szabóné Eszter, Lovas Lajost Boros Lajos zenekara kíséri, öreg prímást így hangfogót.

következő nótát Siófokon Anna szeretné meghallgatni. Boros Jolánt Járóka Sándor zenekara kíséri, Egy kicsi ház van a domb tetején.

0: kis lapadon tetején, gyere oda édes szeresdelén, éljen az élet és szentjen a dal, jöjjön a csók az estet akar, vár az a kis lapadon tetején, gyere oda édes szeresdelén.
1: Érden párjának, Bíró Csabának boldog névnapot kíván Evelin. A meseautót énekli Miklós Erika és Dolhai Attila.

Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Kerekesné Icu kérte a következő nótát, Szőlősi emesét Balázs Tamás zenekara kíséri, Férhez megyek anyám.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép napot kívánok! Lukásné vagyok Vasvárról. Szeretném köszönteni Gősfán, Mozsás Csabát és fiát névnapjuk alkalmával. Kívánok nékik nagyon jó egészséget és hosszú, nagyon boldog éveket családjuk körében. Sok szeretettel Lukás család Vasvárról. A kért nóta a te drága neved napján. Fényes György művész úr előadásában nagyon-nagyon szépen köszönöm a viszonthallásra.
2: Köszönöm a hívását, Fényes Györgyöt, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri.

0: Lukácsné Berta Nyíra Csádról férjének kérte egyik kedvenc nótáját, Kapi Gábort Nyári László zenekara kíséri. Mikor engem besoroztak?
1: Mikor engem besoroztak?

kiáltam a kapuba, a házunk elébe. Betyáros kis kalapom a fejemre téve, kiáltam a kapuba, a házunk elébe. Arra jött a szerető,

Bolgott nékem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a száz, de már ébren voltam. Bolgott nékem

0: Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a száz, de már ébren voltam. Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam.
1: Nemes Sándorné Idukának Békés Csabára jó barátnője Katalin küldi szeretettel a következő dalt, a Marica grófnőből. Ninduk Hallong énekel, mondd meg, hogy imádom a pesti nőket.

Már mondom is, milyen kedvencekre számíthatnak a következő órában. Budapest, Budapest, te csodás, ahogy én szeretlek. Jegenyefán fészket rak a csóka. Várom önöket a hírek után. Most Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos! Ó, magyarul!
8: Vagy nyelvújítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézd!

0: pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter délelőtt sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról, amelyet így holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírókat, 12-ről 6 évre csökkent a mandátumok hosszát és visszavezetné az újraválaszthatóságukat. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos, Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szükség az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Ma 17-en, múlt csütörtökön 31-en haltak meg az ukrán fővárosban az orosz légi csapásokban. Egy múlt századi menyasszony ihlette meg a legtöbb embert a Néprajzi Múzeum pályázatán. A Vágatlanul című kiállítás kapcsán meghirdetett felhívásra több mint 200 írás érkezett, minden tizedik az ismeretlen jássági fényképhez, fényképész felvételén látható nőről szól. A 20. század első harmadában készült fotókhoz kapcsolódva gyakori téma volt az első világháború időszaka, a családok szétszakadása is, a több mint 100 éves fotográfiákat újraértelmező legjobb írások, a hozzájuk kapcsolódó történeti fényképekkel együtt jövőre egy antológiában jelennek meg. Színházi előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket mától a Szegedi Városháza udvarán. Az augusztus 1-jéig tartó színházi esték és a muzsikáló udvar programsorozat Varsányi Anna ráadásul című zenés vígjátékának bemutatójával kezdődik. A hétvégén Woody Allen Jázd újra szem című klasszikus komédiáját tekinthetik meg az érdeklődők, jövő hétfőn pedig az Orlai produkció vendégjátékaként műsorra tűzik Marius von Mayenburg Ex című darabját Dömötör András rendezésében. Itthon ma még több felé lehetnek záporok, heves zivatarok, utóbbiak veszélye miatt a Dunántúlra és a középső területekre riasztást adtak ki. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. 15 óra, 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat. Kislányuknak Emesének névnapja alkalmából nagyon jó egészséget kíván a családtagok nevében anyukája Gizike Gödöllőről. Rátonyi Róbert énekel Budapest, Budapeste csodás.

Egy nagyon szép levélből idézek. Szeretettel köszöntjük drága édesanyánkat, nagymamánkat, dédnagymamánkat, Pap Lászlóné Esztike nénit, Tisza Derzsen, 80. születésnapja alkalmából. Esztike néni számára a legnagyobb kincs a családja. Két lánya, két veje, három unokája és dédunokája veszi körül szeretettel. Dolgos, összetartó családban nőtt fel. Édesanyánk a Dankó Rádió hűséges, lelkes hallgatója, minden nap hallgatja a műsorokat, a magyar nótákat szinte kivétel nélkül énekli. Szeretett férjét, édesapánkat korán elveszítettük, mindössze 54 éves volt. Édesanyánk mindvégig gyermekei, unokái és egész családja legbiztosabb támasza maradt, ahogyan ma is az. Aktív, dolgos életet él, nótakörbe jár, részt vesz a település rendezvényein. Innen Tisza Derzsről küldjük hálás szeretetünket, köszönetünket és jó kívánságainkat. Köszönjük a gondoskodást, példamutatást, kitartást. Isten éltesse anyukát még nagyon sokáig, jó egészségben, békességben, szeretetben. Írja két lánya, Esztike és Éva, két veje, három unokája, dédunokája, testvérei, rokonai és a Gőz család valamennyi tagja. 60 kis gyöngyének el, van egy háza Tisza parton.

Nagymamámnak szeretnék kérni egy vidám nótát, minden délután az önök műsorát hallgatja, írja unokája Katika. Kis Zoltánt Jónás Géza zenekara kíséri. Az a szép, az a szép.

0: σασί, όχι νέχω σε μεκή, όχι νέχω σε μεκή.
1: Nagykállóból Bodor Né Kati férjének kérte a következő nótát, Bojtar Imre énekel, a gőzösnek hat kereke sárgára van festve.

0: különben Budapesten szállvány akar nékem. Megkérdezem, szeretem még úgy, mint régen, mert különben Budapesten szállvány akar nékem.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Üdvözlöm, jó napot kívánok! Férjem 30-án töltötte be 77. születésnapját, így utólag szeretném köszönteni születésnapján Ózdon Göcő Józsefet. Kívánunk sok erőt, egészséget, hosszú boldog életet, és kérném a 100 fok Celsiustól a boldog születésnapot. Szép napot, köszönöm szépen!
3: Mi is a legjobbakat kívánjuk az ünnepeltnek, a 100 fok Celsius játszik.

Kovány Zoltánénak küldöm Szarvaskedre a dalt, szeretettel Bencik Edit Intaházáról. Kovács Lajost Balog Albert zenekara kíséri, ne gondold, hogy az őszi szél csak a bánatfelhőt hordja.

Szívküldés szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. János Iné Zsuzsa szeretné meghallgatni a következő nótát Püspök Ladányban. Újvári Marikát Johann János zenekara kíséri. Ha kismadár lehetnék a faágon.

Horváth Bélának Csongrádra lánya küldi egyik kedves nótáját, Lukács Anita, ifjabb Berki Béla zenekara közreműködésével énekli Túl a Tiszán.

kívánság műsorunkat hallják. Drága édesanyjukra, német Ernőné, Vámosi Jolánra, volt Iváni lakosra, 100. születésnapi alkalmából emlékezik szeretettel lánya, fia és családjuk. Rutkai Éva énekel, az én mamám.

adhat Isten gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Add csókot az ősz fejére, ráncos reszkető kezére, s érezd azt meg, hogy a szíve érted reszket. Hogyha bánat ér ölében, vigasz lelőtsz, imádkozz a jó.

Perenyén Hollósi Erzsébetet szíve minden szeretetével köszönti édesanyja. Majos házán Baranyi Lászlót szeretettel köszönti, jó egészséget, boldog szép éveket kíván, és köszöni a gyönyörű szép májust, amit együtt töltöttek az idén. Szeretettel egyetlen rózsaszála Orosházáról. Svéd Sándort Boros Lajos zenekara kíséri, ahogy én szeretlek.

Szombati Károlyné Székesfehérvárról kérte a következő slágert Németh Lehel előadásában, Zsebkendődre kösse egy csomót.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Takácsné vagyok. Egy nagyon fájó nótát kérnék. Meghalt egy nagyon kedves nagynéném, két pón, és fájó szívvel búcsúzom tőle, hogy hiányzik valaki ebből az utcából. És arra kérem, aki hallja, adja át a családjának. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Lovai Lászlót Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri.

Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Simonyiné Éva kérte a következő dalt Debrecenből, Mikes Éva énekel, Engem nem lehet elfelejteni.

Kisné Ildikó Kabáról kérte a következő nótát, Márkus Ilonát Berki László zenekara kíséri, leszakítják a rózsát a szagáért.

Szigetváron Wagner Csabának, drága szerető fiának 62. születés és névnapi alkalmából soha el nem múló szeretettel, sok szerencsét, hosszú boldog életet, nagyon jó egészséget kíván édesanyja, bátyja Józsi és Józsika, öccse Zoltán és családja. Pécsen Tóbián Zsoltikának születésnapi alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván Dédi mama és Dédi papa, puszíják Lilikét is szeretettel. Farkas Rozikát Tordai Zoltán zenekara kíséri, születésed ünnepnapján.

Új év kedvencek műsorunk következő órájában, hiszen elhangzik majd a Füredi Anna Bálon, a Bob Herceg egyik dala is, és a 100 forintnak 50 a fele, de a hírekig még egy jó nótával tartozom önöknek, amelyet Pap Sándorné Nádudvarról kért, Urbán Katalint Berki László zenekara kíséri, Száll a sejem szoknya.

0: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak. Az eső csak egyre.
0: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
1: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár.
0: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Tartson velünk nyáron is.
3: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelt.
2: Csodás. Beszélgetés szabadságról.
4: Én minden nyáron ott voltam Finnországon 3 éven keresztül.
2: Pihenésről.
5: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
2: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 55 perckor. A Dunán.
6: Műsorajánlót hallom.

0: 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat. 12-ről 6 évre csökkentené a mandátumok hosszát és visszavezetné az újraválaszthatóságukat. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. Kijevet múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Megrongálódott 2 fontos balti tengeri olajexport terminál, a Krím-félszigeten fekvő Szevasztopol pedig egy időre áram nélkül maradt. A NATO csúcson Donald Trump várhatóan személyesen tárgyal majd az ukrán elnökkel. Amerikai források szerint zárt ajtók mögött vitatják meg, hogyan vethetnek véget a háborúnak. Éjjel ismét komoly támadás érte Kijevet. Az orosz hadsereg nem csak drónokkal, hanem ballisztikus rakétákkal is támadt, amit az ukránok nem tudnak kivédeni. Volodymyr Zelenszkij ezért újabb légvédelmi rendszerek átadására sürgette nyugati szövetségeseit. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és pénzügyőrök egy koszovói rendszámú menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A Nemzeti Nyomozóiroda és a NAV bevetési igazgatóságának munkatársai a Stráda Balástjai lehajtójánál egy pihenőben állították meg az utasokkal teli járművet. Az egyenruhások a vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak, az egyikben töltények is voltak. A rendőrök a busz egyik vezetőjét, egy 42 éves férfit lőfegyverrel visszaélés miatt kihallgatták és őrizetbe vették. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Emellett 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. Ma még több felé lehetnek záporok, zivatarok, utóbbiak veszélye miatt a Dunántúlra és a középső területekre riasztást adtak ki. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül a szél megélénkül, időnként erős széllökések is lehetnek. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. 16 óra 4 perc.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban, már is mondom a telefonszámot, bár Önök ezt jól tudják, 061-759-6071, várjuk további kedves kéréseiket. Herceg Napsugárnak boldog névnapot kívánok, szeretettel Mami, Tata és a Macelka család. Budapesten Kittinek és Bettinának szép nyarat, kellemes időtöltést kíván Dédi Mama, Kovács Eszti énekel, a pancsoló kisgyerek.

Dankó család tagjainak vidám nyarat kíván Erzsike és Lajos Balatonfüredről. Mi is köszöntjük Önöket. Karcagi Nagy Zoltánt Tordai Zoltán zenekara kíséri a Füredi Anna Bálon.

0: Bántya Csabának Ecseren boldog névnapot kíván sógornője. Egy jó nótát küld. Pataki Istvánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Lőre, lőre, cudar, lőre.
1: Lőre, lőre, cudar, lőre, de savanyú lőre. Vesztél volna, de vesztél volna az anyagos.

0: Lovos Melinda nagymamájának küldi a következő nótát hosszú pályiba. Bokor Jánost Lakatos Miklós zenekara kíséri, hogyha nékem sok pénzem lesz.
1: Hogyha nékem

0: Ένα το κάβιασμα.
1: Σύφκο τη Σύφνα ξύβεσεν. Είμαι ετοιμή από κυβερνσάκ ουζένετρο ξύτων κρούλ.
2: Jó napot kívánok! Marika néni vagyok, Akasztóról beszélek. Nagyon szeretném kérni, csak nem tudom, hogy megvan-e önöknek az a dal, hogy szeretlek akkor is, ha nem akarom. Én 16 éves voltam, amikor ezt erre így emlékszem vissza, ugye 83 évesen, hogy elhangzott ez talán, ha igaz, akkor Kovács Erzsi énekelte. Csak úgy a magam kedvére, nosztalgiából. Nagyon szépen megköszönném. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
3: Örülök, hogy telefonált, mi pedig minden követ megmozgattunk, és megtaláltuk természetesen a dalt az archívumunkban. Kovács Erzsi énekel, szeretlek akkor is.

Buverni Mónika lelkes hallgatója minden este jelentkező Túl az Operencián című operett műsorunknak, de most nótát szeretne hallani a műsorvezetőtől, Engri Józseftől, kíséri Jónás Géza zenekara, Üssek ő, én nem törődöm a világgal.

Gyulán Csöpi mamának 95. születésnapja alkalmából kívánunk jó egészséget. Máté Otéliát Boros Lajos zenekara kíséri, ott, ahol zúg az a négy folyó.

Hámori Csabának boldog névnapot kíván húga, Sarolta. A Bob Hercegből küldi a bordalt az előadó Dénes Viktor.

Hajdun Ánáson párjának 70. születésnapja alkalmából minden jót kíván Kéri Jánosné. Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri. Imádság már az is, ha szemedbe nézek.

Gyulainé Rózsika és férje Makón szeretné hallani egyik közös kedvencüket. Tolnai András énekel, Kísér Johann János zenekara, 100 forintnak 50 a fele.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném meghallgatni, adj Uram Isten derűsebb jövőt. Margit mama, nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását. A Gadányi otthonban dolgozó nővéreknek szeretettel küldi a dalt Francsics Lászlóné. Budai Beatrix énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara. Adj Uram Isten!

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, egy perc múlva 3:45 lesz. Viziné Etelka kérte a következő dalt két kedvenc előadójától, Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, kísér Budai Sándor zenekara, Péntek este kimentem a szőlőbe.

Rejtékének szeretettel küldi kedvenc dalocskáját, Marcsi mama, a Kolombos zenekar játszik, én elmentem a vásárba.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

0: Öregző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Milyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Hogy erről a színes zenei palettáról kedvükre válogathassanak, jegyezzék föl e-mail címünket, bár tudom, hogy ezt sokan fejből tudják, dankoradio@mtva.hu, ide írjanak nekünk, vagy a Facebook oldalunkra. Tapolcán Mosonyi Csabának boldog névnapot kíván húga és sógora, Aracki László slágerét küldik, nem születtem grófnak.

A nagypapám egy tűzoltó örmester volt, ködörgette kockiás bajuszát. A nagymamám a szekrényében őrizgette,

Kedves hallgatóink, ennyi szép dal fért a mai kívánság műsorba. Folytatás holnap délután 2-kor. A hírek után most hallgassák Popovics László műsorát, majd 6 órától a Túl az Óperencián címűt Egri Józseffel. A mai téma a Csini Baba című film. A kívánság műsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, legyen szép estéjük. Szomora Zsolti zenekara játszik, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az orosz-ukrán határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolajfinomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersanyagot tudnak feldolgozni.

0: A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Lurów Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többek között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője Horváth András. Idéglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személy döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés célja, hogy a nemzeti sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Kohavölgyi Régészeti Parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A rajzok az egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrából, az időszámításunk előtti 22.000 és 17.000 között virágzó kultúrából származnak, a régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része. Az M0-ás keleti autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Magló térségében egy teherautó rakománya az útra borult, a 47-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 10 kilométeres. Az ellenkező oldalon, de szintén a keleti szektorban több autó összeütközött gyártérségében, a 34-es kilométernél a belső sávot lezárták, ott 3 kilométer a torlódás, és ma még számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél megélénkül, időnként erős széllökés lehetnek. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. 17 óra 4 perc.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Mert a szülők ugye akkor napszámba járt az édesapám, meg minden, stb. Hát ugye akkor még nagyon meg fogságból hazakerült, aztán úgy esküdtek meg.
0: István lesz a vendégünk, ő meséli majd el, hogy milyen régi emlékek fűzik ahhoz a dalhoz, amelyet ma választottunk ki. De itt lesz velünk Juliska is.
2: A húgom első osztályba is ismételt azért, mert ha jött egy nagy borulat, a nagymama nem merte elengedni iskolába. Ugye, hát egy 6-7 éves gyerek. Sok volt a hiányzással.
0: Van még egy hölgy hallgatónk, aki szintén mesél majd. Őt úgy hívják, hogy Piroska.
3: 16 volt földbe gazdálkodott, és minket gazdálkodtatott, a lányokat jobban, mert a fiúk hamar elnősültek otthonról, és nagyon kedvencek voltam, és én háborúkor 6 éves voltam, és én attólon kezdve a 8 osztályt elvégeztem, de én nekem arra alig volt időm, hogy tanuljak, de kitűnő tanuló voltam.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely ma visszahozza a múltat. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor szól. Galambszívet örököltem. No, az édesanyjáról milyen emlékek vannak?
1: Hát a legjobb emlékek vannak rá. A édesanyjámra. Mert hogy mondjam, nem az, hogy szigorú volt, nagyon jó szívű volt. Olyan, mint én. Őre hasonlítottam, mert olyan szívem volt mindig, hogy mindig inkább adtam mindenkinek, mint hogy elvettem volna. És ugye nálunk ugye a legtöbbet ugye az édesanyánk volt velünk, vagy mink ő vele, mert a szülők ugye akkor napszámba járt az édesapám, meg minden, stb. Hát ugye akkor még nagyon fogságból hazakerült, aztán úgy esküdtek meg. Második világháború, édesapám, hogy hazakerült, na csak lényeg az egész az, hogy ahogy csöpölöttem fölfelé, édesanyám minden nap tízszer akart verni. Végutóbb, mikor már akkor voltam, hogy fürjén szaladtam, szegény édesanyám nem bírt utol érni. Kert körül kergetett, a tanyosi kert körül kergetett, na nem baj, megállj kisfiam, ha megérzel, majd bírsz. Nem volt neked szava mindig. És délben, mikor menni körülbe, elbédeni, akkor a féve mentem be. Gyere kisfiam, mi? Ó, azt mondja, már rég el is felejtettem. Tehát nem az volt, hogy na majd megállj, hogy megisz a komolyokat.
0: Igen, igen.
1: Tehát ez,
0: az hát akkor galambszívű volt ténylegesen.
1: Persze. Meg az édesapám is az volt, csak tudja. Az édesapám az mindig számolta, minden hatodik.
0: És már ne tereljük el a szót, jó? Az édesapjáról majd beszélgetünk egyszer. Most az édesanyjáról volt szó, és olyan jól rákanyarodtunk arra, hogy galambszívű volt, ugye? Ezt a példát említette, ezzel kapcsolatban mesélt egy történetet. Úgyhogy hallgassuk meg a dalt az ő emlékére, jó?
1: Jó.
0: Galambszívet örököltem. Ez jön tehát István kedvencei között itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban. Galambszívű.

Egy nóta, három élet. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. A dalt majd az óra végén teljes egészében is meghallgatjuk, de addig még van két hallgatónk, akik mesélnek, hogy milyen emlékeket idéz meg bennük ez a felvétel. Juliska és Piroska mesélnek majd még nekünk itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótam című műsort hallgatják. Juliska néni van velünk a mai napon. Galambszívet örököltem, ez a következő felvétel, amelyet meghallgatunk.
1: Édesanyámról, és tessék elképzelni, meghalt 55-be. Apukám meg hazajött 48 őszint,
0: igen,
1: mint ahogy mondtam.
0: Az édesanyja meghalt 1955-ben?
1: 55-be.
0: Akkor még nagyon fiatal volt.
1: 36 éves.
0: Ezt a mindenit. Mi történt vele?
1: Hát akkor nem mondták, de tetefészek daganattal műtötték, de úgy visszagondolva én szerintem rákos lehetett.
0: Értem.
1: Mert apuk behívta a boncmester, mikor meghalt, hogy felboncolták ki.
0: Értem, tehát ilyen áttétes volt már akkor a daganat.
1: Biztos, hogy áttétes volt.
0: És 36 esztendősen elment.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon fiatalon. És akkor nagyon. Az édesapjával maradtak ezek szerint?
1: Hát mi maradtunk apukámmal, még van egy húgom, az akkor 5 éves volt, mikor anyukám meghalt. És akkor nagymama kivitt bennünket náluk, ők kint laktak tanyán, hát ugye gyerekek voltunk, apu meg dolgozott, és akkor hát 2 évig voltunk kint, nagymamánál 6 kilométerről jártunk iskolába.
0: Igen, igen.
1: És akkor a húgom első osztályba is ismételt, azért, mert ha jött egy nagy borulat, a nagymama nem merte elengedni iskolába. Ugye, hát egy 6-7 éves gyerek.
0: Igen.
1: Sok volt a hiányzással.
0: Hát nem volt egyszerű életük az a helyzet.
1: Nem bizony.
0: Sőt,
1: nem bizony.
0: Másképp fogalmazok, nagyon nehéz életük volt.
1: Nagyon nehéz.
0: Hallgassuk meg az édesanyja emlékére a dalt, Juliska néni, jó?
1: Jó.
0: Galambszívet örököltem. Ez jön tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Saču da volt.
1: Öreg zöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Piroska van velünk a mai napon. Jön már is az egyik kedvenc felvétele. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Milyen emlékei vannak az édesanyjával kapcsolatban?
1: Nagyon jó szüleim voltak. Édesapám 16 volt földbe gazdálkodott, és minket gazdálkodtatott, a lányokat jobban, mert a fiúk hamar elnősültek otthonról, és nagyon kedvencek voltam, és én háborúkor 6 éves voltam, és én attólon kezdve a 8 osztályt elvégeztem, de én nekem arra alig volt időm, hogy tanuljak, de kitűnő tanuló voltam végig, és nem tudtunk tovább tanulni, mert abban az időben csak a 16 volt földben voltunk elfoglalva, az drága szüleim, édesapám meg édesanyám.
0: Hát ez rengeteg munka.
1: Nagyon rengeteg sok munka volt. Nagyon. Minden volt a dohány termeléstől a dinnyéig, minden a világon a 16 volt földben. Abba kukorica, búza, és arattunk ám, kötelet hajnalba csináltunk, és már mikor olyan nagyobb bacskák voltunk, lányok voltunk, akkor már mentünk kötelet csinálni, meg hiába mentünk el este táncolni, de hajnalba fel kellett kelni, kötelet csinálni, a édesapám volt a kaszás, és mink voltunk a nővéremmel, a marikszedők, meg ahogy kötöttük befele, sőt, még a harmadik testvérem is, mert négyen voltunk lányok, és már csak azok voltunk otthon, mert a fiúk hamar elházasodtak, és mink voltunk befogva. De nagyon boldog családi életet éltünk, és édesapám még annak ellenére, ha egy kis ideje volt, citerázott, és énekeltünk, meg nagyon szép életünk volt, és nagyon rendes szüleink voltak. Mert édesanyám nekem a 4 gyerekbe jött még segíteni, fürdetni is, meg ahogy hazajöttem a szülőotthonból, nekem a világon mindenbe segített, és gyönyörű gyerekeim voltak, és annyira imádták az unokákat, és 10 unokám van, és most terhes a 10. unokával. Igen. A unoka a lányomnak, a Ibolyának a fiának a felesége, és most várja a 3. gyereket, és az lesz a 10. dédunoka. Úgyhogy nagyon boldog vagyok.
0: Ez tényleg, tehát a gyermekkora is nagyon szép volt.
1: Szép.
0: A párkapcsolata és a házassága is, és akkor még jön a 10. dédunoka, ugye? Jól mondtam a számot.
1: Igen, most jönnek haza, Balatonról még mondta is, hogy hát ha addig nem kerülünk műsorba, mert annyira akarják nézni, mert a lányom a családjával van, oda 2 gyerek van nekik, és most jön a 3. unokája, és azt mondja, remélem, hogy akkorára haza fogunk jönni, mire annyira boldogok vagyunk, hogy nem vennénk jó néven, hanem hallgatnánk meg. Annyira szeretett képet.
0: Igen. Nagyon-nagyon szerető családban van.
1: Úgy képzelje el, László, hogy a lányom a gyógyszertük kezdve minden kirak ilyen fiók és kézikbe, az olyan, mint egy orvos.
0: Piroska, igaz, hogy... ne kanyarodjunk el az édesanyjától, jó, meg a szüleitől, mert olyan szépen összefoglalta így, hogy mennyire is kerek az élete, és az
1: nagyon,
0: ugye a szülői támogatástól indul, az édesanyjától és az édesapjától, úgyhogy hallgassuk meg az ő emlékükre a dalt, jó? Galambszívet örököltem az édesanyjámtól. Piroska kedvencei között itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

Ez volt már a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, itt a Dankó Rádióban, benne pedig az Egy Nóta, Három Élet rovatunk. Ugye István, Juliska és Piroska meséltek a Galamb szívet örököltem az édesanyámtól című felvételről, gyönyörű magyar nótáról. Holnap is lesz Egy Nóta, Három Élet. János, Rózsa és Gizike lesznek majd a vendégeink. A dal, amelyről beszélnek, no, az holnap fog kiderülni, majd 17 órakor. Itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották, én Popovics László vagyok, hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Itt a pokol, a nyár. Élvezem, mint az ördög. Ez a jó, ez az én kékpiros évszakom, az őrült július. Szabó Lőrinc Július csatája című versének részletével köszöntöm a kedves hallgatókat július első hétfőjén. Az esztendő, e hetedik hava a régi római kalendáriumban az ötödik hónap volt. Krisztus előtt 44-ben Marcus Antonius javaslatára nevezték el júliusnak, méghozzá Július Cézárról, aki Krisztus előtt a századik évben e hónap 12. napján született. A július régi magyar elnevezései sokfélék voltak. Aratóhó, nyárhava, Szent Jakab hava. Hagyományosan a legmelegebb hónapnak tartották a júliust, azonban idén sajnos már júniusban is bőven jutott a kánikulából. De tudják-e, hogy honnan ered a kánikula szó, és mi köze van a sokak által használt kutyameleg kifejezéshez? A választ Zolnai László történész adta meg a következőképpen. A latin canicula kiskutyát, ebecskét jelent. Már az ókor hajósai nagykutyának nevezték azt a csillagcsoportot, amelyhez a Sirius bolygó fénylő égitestje tartozik. A nagykutya, illetve a Sirius a tengeri éjszakák vándorainak égi útmutatója, azonban csak október végétől július derekáig szolgálja az éjszakai hajóst. Július 22-től október 23-ig együtt kél és nyugszik a nappal, ekkor a merőlegesen álló nap forró sugaraihoz a Sirius fénye is csatlakozik. Ezért nevezik az időszakot a római kor óta kánikulának, magyarul kutyamelegnek. A hónap második felében viszont jó néhány esőt és zivatart hozó nap szerepel a népi kalendáriumban, ami gyógyír lenne a kiszáradt földeknek, viszont az aratás cséplés időszakában a kiadós csapadék akár sok kárt is okozhat. Ezért a hajdani gazdák az időjárás alakulását e munkák idején naponta árgus szemekkel figyelték. Az aratást rendszerint a július másodiki Sarlós boldogasszony másnapján kezdték, azonban a korán érkezett hőség miatt idén is előbb indultak el a kombájnok. A régi szokásokat ma már csak az egyre több helyen megrendezett aratófesztiválokon elevenítik fel. Hajdanán sarlóval az asszony nép aratott, és nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét. A kaszásaratás elterjedésével a szerepek megfordultak. Az egész évi kenyeret biztosító aratással kapcsolatosan számos népdal is született. Hallgassuk most a Batchányi népdalkört, akik mezőföldi aratócsokrot énekelnek.

0: Fortuna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnak.
1: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak. Az eső csak hol egyre.
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kijelöltem jár.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Sürgősséggel már holnap elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosítás tervezetét. Eszerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a

0: ami többféle üzemanyag hiányt okozott. Egy ma hajnali ukrán dróntámadásban megrongálódott két balti-tengeri orosz olajexport terminális. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat, Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek, több lakóház, ipari létesítmény is megrongálódott. Az ukrán fővárost múlt csütörtökön érte hasonló a nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt, a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyi döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban, Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra készülnek. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. És végül egy információ az úton lévőknek. Az M0-as autót keleti szektorában az M5-ös autópálya felé Maglott térségében egy teherautó rakománya az útra borult. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás továbbra is jelentős, 7-8 kilométeres. Holnap országszerte már sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nélkül, a szél néhol megerősödik, éjszaka 12-18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

0: Ó, holdas este, miért vagy szíven veszve? Énekelte Raffai Erzsébet és Svéd Sándor Kálmán Imre Tatárjárás című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is. Műsorunk fókuszában a Csini Baba című film áll. De mielőtt erről beszélnénk, hallgassuk meg Jávori Ferenc Fegya Mennyasszony tánc című klezmer musicaljéből a Nem baj, ha luttalpas című dalt. Az előadók Molnár Piroska, Mendjánszki Ági, Papa Dimitrió Attina, Kovács Zsuzsa és Jancsik Csaba. Majd ezután következik Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből a Ringóvállú Csengeri Violám című dal Bok Tibor előadásában. Kísér Miskolci Balogh Zoltán és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: Egy kocsmáros, nem kievi nagy herceg, másrészt mégis valaki.
2: A semminél egy fokkal több legfeljebb,
1: egy fok,

0: Lászkovics Pó sosem lesz egy rócsi, másrészt mégis valaki.
1: Jó szívű is befogadta Rózsit,
0: jó szív, az is valami.

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A Csini Baba története a Kádár korszak elején, 1962. augusztusának végén játszódik. A cselekmény középpontjában a KISZ által meghirdetett Ki mit tud áll, amelynek győztese részt vehet a távoli Helsinkiben rendezett világifjúsági és diák találkozón. Mivel a finn főváros sokak szemében az áhított nyugatot jelentette, a lehetőség nagy lelkesedést vált ki. Attila ezért csavargyári munkás barátaival beat zenekart alapít abban a reményben, hogy kijuthat a Vitre, és onnan pedig tovább nyugatra. Sok-sok bonyodalom, még több sláger, ármány, szerelem és mulatság után kiderül, hogy a véletlen sem bízzák a véletlenre, és senki sem abban a révbe érkezik, mint amibe beevezett. Most pedig következzen a film slágere, Bágya András és Gédénes György szerzeménye, a Kispál és a Borz előadásában. Csini Baba, túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Csini Baba a 90-es évek egyik legnagyobb magyar közönség sikere volt. Az 1997-ben bemutatott filmet Timár Péter írta és rendezte. Márton Gyula Bambi szalmaszállal című novellája alapján. Timár Péter elmondása szerint, hol a dalok szövegei alakították a forgatókönyvet, hol a kész történethez kerestek slágereket. A színészek különös, bábszerű mozgását a rendező úgy érte el, hogy hol lassabban, hol gyorsabban vette fel a jeleneteket. A szereplők először felmondták a szövegüket, majd a forgatáson ezt játszották vissza nekik más sebességben, vezetve a szájmozgásukat. A filmben a magyar színjátszás számos kiváló és elismert művésze látható. Többek között Pogány Judit, Gálvölgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Molnár Piroska és Andorai Péter, akik mind emlékezetes alakítással járultak hozzá a film sikeréhez. És most jöjjön egy másik sláger a filmből. Fényes Szabolcs és Szász Péter dalát Gálvölgyi János énekli. Fogj egy sétapálcát! Dankó Rádió!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A Csini Baba című filmről Timár Péter egyszer így emlékezett meg. Idézem. De visszatérve a sikerre, én voltam a legjobban meglepve. Néztem a nézőszámokat, és nem értettem. Ez a film annyira nem jó, hogy ennyien megnézzék. Aztán egy közönség találkozón egy 50 körüli nő felállt, és azt mondta, hogy köszönjük rendező úr, hogy megcsinálta nekünk ezt a filmet. Akkor esett le a tantusz, hogy én egyszerűen leszállítottam egy megrendelést. Ezt a társadalom rendelte meg, és iszonyú szerencsém volt, hogy a film engem választott. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen a film egy újabb slágere. Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményét, Czerowski Henriett énekli. Különös éjszaka. Túl az Operencián.

0: Kedves hallgatóink, Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből Laki Péter énekelte a Vágyom egy nő után című dalt. Ma ünnepli születésnapját Rozsos István, Liszt Ferenc díjas operaénekes, tenorista, Bartók Pásztori díjjal és Székely Mihály emlékplakettel kitüntetett kiváló művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, aki 1944-ben ezen a napon született. 1969-ben szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, Révhegyi Ferencné tanítványaként. Már főiskolásként 1967-ben debütált a Magyar Állami Operaházban, Richard Strauss Ariadné Naxosban című operájának Scaramuccio szerepében. 1969-től a Magyar Állami Operaház magánénekese volt. Emellett az Osnabrücki és a Düsseldorfi Operaház, valamint a Madách Színház társulatának tagjaként is fellépett. Opera és oratórium énekesként egyaránt jelentős sikereket ért el. Művészetét a kiemelt hangképzés, a kiváló színpadi jelenlét és az árnyalt szerepformálás jellemzi, melynek köszönhetően a magyar operajátszás egyik kiemelkedő karaktertenorjaként tartják számon. A magyarországi opera színpadokon kívül Európa számos országában nagy sikert aratott. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel! És most következzen Friké kupléja Jacques Offenbach Fortunio dala című vígoperájából. Énekel a születésnapos Rozsos István. Jó rádiózást!
1: Az, aki patvarista még, annak a sorsa

Önök a Dankor Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Rob Bolland, Ferdi Bolland és André Breedland nagy sikerű musicalje a Három testőr Szentevajk és Galambos Attila fordításában, valamint Szentevajk rendezésében látható a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorán. A látványos kaland musical a legendás muskétások történetét eleveníti meg, és július 10-től több alkalommal várja a közönséget a Dom tér színpadán. És most következzen Gerard Presgurvics, Galambos Attila és Somogyi Szilárd Romeo és Júlia című musicaljéből az Erkély duett, Szinetár Dóra és Dolhai Attila előadásában. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban Palóc László, Liszt Ferenc díjas operaénekes, baritonista, színész, a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjével kitüntetett érdemes művész pályáját idézzük fel. Nem sokára híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sulyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Mindenjel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat. Ukrán találat érte az omszki kőolaj finomítót, ami Oroszország egyik legnagyobb kapacitású finomítója, és csak nem 2500 kilométerre található az ukrán-orosz határtól. Egy mahajnali ukrán dróntámadásban pedig megrongálódott két balti-tengeri orosz olajexport terminális. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat, Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek, több lakóház, ipari létesítmény is megrongálódott. Az ukrán főváros múlt csütörtökön ért.

0: Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja pedig, hogy a nemzeti sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban is, Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Spanyolországban már 43 fokot is elérte a hőmérséklet, de Portugáliában is 40 fok fölötti értékeket mértek, és a franciákat is újabb hőhullám sújtja. És végül egy információ az autósoknak. Egy teherautó rakománya borult az útra az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Maglód térségében. A 47-es kilométernél lezárták a külső sávot, ott már 10 kilométeres dugó alakult ki, ami kihat az M31-es autópálya forgalmára is. Szintén az M0-as autóúton a déli szektorban Szigetszent Miklós térségében két személygépkocsi ütközött, a 21-es kilométernél a külső sávot zárták le, ott a torlódás több mint 3 kilométeres. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nélkül, a szél néhol megerősödik, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Minden ember, aki csak él, hallgassa a Dankó Rádiót. Lehet, hogy ez a kérés esetleg túlzásnak hangzik, de hogy idősebb Olá Kálmán és Szerdahelyi János hallgatójával kezdjük a mai Hús csak prímást itt a Dankó Rádióban, az biztos. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, nem sokára Kolostyák Gyula énekel, akinek Johann János zenekara játszik. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, csak úgy, mint az ezt követő, kinek van, kinek nincs kút az udvarában. A dal előadói majd Farkas Rozika és ifja Bergi Béla zenekara. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

van, nagy baj. Magyar Imre és Dalos Nagy Károly csárdása következik. Hajnal Nikolettet és Karcagi Nagy Zoltánt halljuk énekelni, és akik muzsikálnak, ők ifjabb Berki Béla prímás és zenekarának tagjai. Ezt követően Kalina Enikőtől a Sárga Rikó Kerek a Cipó című Bányai Aladár Marcali Frigyes friss hangzik el, ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara közreműködésével.

Hamarosan három dankóklubos felvételt játszunk önöknek. Az első Réf Fülöpi, a második budapesti, a harmadik pedig győri felvétel. Ez utóbbi 2018. február 24-én készült a 2023-as esztendő Magyar Nóta díjasával, Hatvani Kisgyöngyivel és Baranyai István zenekarával. A csárdás címe Nincs szebb madár a fecskénél. Ezt megelőzően is hallhatunk két Dankó rádiós díjazottat. Az egyikük Madarász Katalin, aki 2024-ben életműdíjat vehetett át. A másikuk pedig Szalai Antal Prémás, aki 2025-ben a Dankó rádió cigányzenei díjasa lett. Természetesen Szalai Antal zenekarát is halljuk majd, Érsekújváros, Nyókomárom. De most még Dankó Pista és Pósa Lajos hallgatója szól, elragadta galambomat a Balaton tőlem. Nyári László és együttese már is muzsikál, Tarnai Kis László énekel.

Jó estét kívánok! Hangzott el Bognár Ignác és Nádor József csádása ezzel a címmel, Barabás Sáritól és Lakatos Sándor zenekarától. Ezt megelőzően pedig Sallai Misi nótáját énekelte Kutasi Katalin, csak úgy mondom magának. És folytatjuk a Húscsak Prímást itt a Magyar Zene Rádiójában. Néhány perccel múlt el műsorunk fél ideje, messze van a kicsi falum, ez a dal következik. Ifjabb Sárközi Lajos prímás, zenekarával együtt hallható, ő az a prímás, aki 2023-ban cigány zenei díjas lett. És Tolnai Andrást is halljuk majd nem sokára, a művész úr 2024-ben a Magyar Nóta díjat vehette át. Utána pedig Mészáros János Elektől Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula csádása szól, Ördög bújt a vonóba.

Hajlik a jegenye, féltelek elek, kérges a tenyerem, és húst csak prímás ezt a csárdást. Ezek a dalok következnek, ez utóbbi Babos Károly és Bicskei Dániel frisse. Hamarosan Gáspár Anni énekli Lakatos Miklós zenekarával. De előtte még Mozsár Imre fakad dalra, és ő nem csak egy csárdást hoz nekünk, még másik két dalt is hallunk tőle, a Nátfedeles Kisházikom címűt, és a Faluban nincs több kislány, csak kettőt, melynek gyűjtője Lajta László. Lakatos Antalt és zenekarát is halljuk majd ezen az 1972-es felvételen. Csala Judit énekli Tarnai Kis László és Szirmai László andalgóját, Sárközi Bélával és zenekarával. Most pedig jöjjön a hallgató Szeredi Krisztina és Salasovics Norbert zenekarának tolmácsolásában.

Szabad, mindenkinek szabad, és lehet is még néhány perc erejéig a Dankó Rádió Húscsak Prímását hallgatni. Ezt a dalt például, mely Rácz Béla és Babusa Miklós csárdása, hamarosan egy 1963-as felvételről játsszuk önöknek, Radnai György és Járóka Sándor együttesének előadásában. Mihol a Gyula csárdását, van nekem szeretőm egy nehány, Benedek Fi Katalin énekli, hozzá Patai Zoltán zenekara muzsikál. Előtte archív felvételről Blaha Lujza hangjában gyönyörködhetünk, Nagy pénteken Kis szekeres és Ugyanédes komámasszony címmel három dal is elhangzik, ifjabb Berkes Béla és zenekara muzsikál hozzá. De előtte jöjjön egy hallgató Magyar Imre és Kodai László szerzeménye, Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Következzék Szóka Júlia és Varga Jenő zenekara.

0: Sabbat, Sabbat, Sabbat, minden szépnek szabad szeretni.
1: Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, tartsanak velünk a folytatásban is. Minden jót kívánok, itt a Húscsak Prímásban természetesen még muzsikálunk. Idősebb Magyar Imre és zenekara játszik. 1963-as a felvételünk, lenn a falu végén a cigányok sátora, valamint lassú és friss csárgás hangzik el. Viszont hallása, Morvai Noémit hallottak.

0: műsorajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnal, öncsel bort a
1: pura. Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Metszó zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így a tervezetről már holnap tárgyalhat a parlament. Ez szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumok hosszát, és visszavezetné az újraválaszthatóságukat. A javaslat szerint korlátoznánk az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát és a jogállamot. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy a pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A kormány a megye és kormány megbízott megnevezések használatára térne vissza. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Több millió euró értékű ékszert raboltak el a kelet-franciaországi Lalique múzeumból. A híres ékszerét

0: már több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Spanyolországban már ma 43 fokot is elérte a hőmérséklet, de Portugáliában is 40 fok fölötti értékeket mértek, és a franciákat is újabb hőhullám sújtja. Egy teherautó rakománya borult az útra az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Maglott térségében, a 47-es kilométernél lezárták a külső sávot, még mindig több kilométeres a dugó, ez pedig kihat az M31-es autópálya forgalmára is. Holnap országszerte sok napsütésre készülhetünk, néhol megerősödik a szél, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankor Rádióban.
1: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Idén 50 éves a legendás Téka együttes. 2002-ben jelent meg Őskelet című albumuk, ennek muzsikái indítják Táncházban című műsorunkat. A zenészek Vizeli Balázs, Tárnoki Beatrix, Lányi György, Havasréti Pál, közreműködik Szokolai Dongó Balázs és Dresdudás Mihály, valamint Kerényi Róbert.

A hortobágyi hidi vásárba vezet bennünket a következő felvétel, az énekesek Gyönyörű Zsigmond és Jeremiás Lajos, kiket a Szeredás Együttes tagjai kísérnek. Utána pedig egy eredeti felvétel következik, Magyar Verbunk, Csárdás és Ugrós, az Új Pátria lemezsorozat Szatmári Népzene, Hirip című 50. albumáról. A muzsikusok pedig Horváth Elemér, Hamza Wilhelm, Varga Antal és Boros Sándor.

Hortobágy, illetve Szatmár után Borsodi dallamok következnek Táncházban című műsorunkban. Először szintén egy eredeti felvétel szól, egy cigány hallgató, Balog Ilona, Ilony előadásában, utána pedig a Dobroda zenekar játszik verbunkosokat erről a vidékről.

kalotaszegi mérai cigánydallamok zárják táncházban című műsorunkat. Először két rövid eredeti felvétel, Elekes Anna és Zágor Árpád előadásában, hogy aztán mai népzenei válogatásunkat Balog Melinda Holt Szekér című összeállítása zárja. Mérai kalotaszegi cigánydallamok. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Július 6-a hétfő van, indul a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. A héten a világzenei szintér újdonságai közül válogatunk. Például ebben az órában hallunk dalt egy brit-burundi énekestől, dalszerzőtől. Heti másik sorozatunkban a legnevesebb világzenei seregszemle díjazottjait, korábbi díjazottjait mutatjuk be, ők muzsikálnak egész héten nálunk, és mindemellett beutazzuk az egész földet ezzel a színes világzenei csokorral. A program első negyed órájában járunk például Belgiumban, Kubában, hallunk magyar világzenét, most pedig egy újdonság Nagy-Britanniából, Joshua Burnside-tól, a dal a Marching Round the Ladies.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Nagyon sok újdonságot játszunk egész héten, ilyen a következő dal is. Egy brit-burundi énekessel, dalszerzővel folytatjuk, akinek zenéjében a nyelv, a történetmesélés és a középkori irodalom különös módon kapcsolódik össze. Mukó felvétele következik mindjárt, akinek édesanyja burundi, édesapja angol, ő maga pedig zeneszerzést, zongorát és éneket tanult Kaliforniában. Mégis egy családi hangszer felé fordult igazán, az inangához, amelyen a nagyapja is játszott. Az inanga az afrikai nagy tavak vidékének citeraszerű hangszere. Mukó számára nem csak a hangzása fontos, hanem az a szerep is, amelyet Burundiban és Ruandában betöltött. A történetmesélés a királyságok emlékezetének őrzése kapcsolódott hozzá. Ebben talált párhuzamot az angol száz bárdok világával, vagyis az angol száz líra kísérhette az emlékezetből előadott nagy történeteket. A mindjárt felcsendülő Guhoza Umvana két altató dalt kapcsol össze. Az egyik burundi dal, amelyet Mukó édesanyja anyanyelvén kirundi nyelven énekelt, a másik pedig egy 14. századi középangol szöveg. A két hagyomány egymástól nagyon távoli, de mégis hasonló bensőségességgel szól anyáról, gyermekről, és arról a csendes csodáról, amelyet egy altatódal képes hordozni. A brit-burundi Mukó felvételét hallgatjuk, 2026-os világzene ez, a Guhoza Umvana.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a Népek dalai. Ezen a héten a Vomex, a legnagyobb világzenei seregszemle nyerteseit ünnepeljük. A Vomex ugye egy díjátadó is egyben, 2014-ben nyerte el ott az életműdíjat a portugál Marisa, aki anyai ágon mozambiki, apai ágon portugál származású. 3 éves volt mindössze, amikor családjával 77-ben Lisszabonba költözött. Szülei egy kis vendéglőt vezettek a város Alfama negyedében.

kívánott volna olvasni. Tínédzser korában persze jobban hatott rá a szól, a jazz meg a bossa nova, de később ez a kitérő jelentős szerepet kapott művészetében. Következzen a 2014-es Vomex életműdíjas, a portugál Marissa énekel.

Dangó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Folytassuk egy hazai előadóval, neve Stenkes Kapitány, aki 2024-ben 4 különböző dallal jelentkezett, és mindegyik egy-egy világzenei előadó közreműködésével jött létre. Így külön jelenik meg a szerzeményekben a cigány, a török és a magyar zenei kultúra. A tradicionális dallamokat egyfajta egyedi és egyben korunkra jellemző hangszerelés hozza közelebb a hallgatósághoz. Most azt a dalt hallgatjuk meg Stenkes Kapitánytól, amely Kramlik Ingával készült. Ő a fonogram díjas énekesnő, előadó művész és dalszerző, a magyar zenei élet egyik kiemelkedő alakja. Kinga gyermekkora óta az éneklés és a zene világában mozog. Pályafutását népzenével kezdte, majd számos műfajban bizonyította tehetségét. Tagja volt a Kincses zenekarnak, a Halastánc együttesnek és a Fondor autentikus népzenei együttesnek, de szélesebb körben ismerté a Napra zenekar énekesnőjeként vált. A formáció első korongjával megnyerte a Fonogram díjat, majd a Holdvilágos című második albumuk is nagy sikert aratott. Kinga szóló karrierje 2012-ben kezdődött. Zenekarával egy évvel később adta ki egy EP-t, amely saját dalaik egyedi zenei világát tárja elénk. A Kramlik Inga pályafutása során számos műfajt felfedezett, de mindig hű maradt gyökereihez, legyen szó népzenéről vagy világzenéről. Most Stenkes Kapitánnyal közös felvételét hallgatjuk. 2024-es Magyar Világzene szól, elmegyek.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. 9-től éjfélig. 9-től éjfélig.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Nagy-Britanniából.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A héten sok-sok újdonsággal. Ebben az órában például egy kanadai inuk torokénekes felvételét hallgatjuk majd meg. De szól világzene Írországból, Kanadából, itthonról, most pedig egy Mauritániából. Előadója Nora Mint Seymali, a dal pedig a Guére, vadonatúj világzene következik arab nyelven.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonságot adunk egész héten, ilyen a következő dal is. Tanya Tagak albumáról következik már is egy igen izgalmas dal. A kanadai inuk, torok énekes és zeneszerző Sapu-Tji-Gi című hetedik lemeze 2026 tavaszán jelent meg, a cím inuk titut nyelven kijelölt védelmezőt jelent. Már ez is jelzi a zenei anyaghoz való viszonyulását, politikai hangvétel, személyes érzelmek, mindez pedig elemi erővel szólal meg a korongon. Hátterében pedig ott van az északi sarkvidék kiszolgáltatottsága, az inuit közösségek élettapasztalata, és az a düh, az a fékezhetetlen energia, amely Tagak művészetét régóta mozgatja. Ez a lemez egyszerre szól háborúról, gyászról, testi és lelki sebekről. A kemény industriális hangzás mellett váratlanul csendes pillanatok is megjelennek rajta, különösen akkor, amikor az inuit fiatalokat sújtó öngyilkossági témája kerül a középpontba. Tanya Tagak a Katayak, az inuit torokéneklés hagyományát a ma emberének valóságába hozza. Szétfeszíti, torzítja, elektronikus és zajos textúrák közé helyezi azt, és így teremti meg azt a hangteret, amelyben a hagyomány élővé válik. A lemez címéhez méltóan védelmező térré változik, és ez egyben sugározza az ellenállás erejét is. Igazán izgalmas zenei univerzumba lépünk most be. Következzen a kanadai inuk, torokénekes és zeneszerző Tanya Tagak és 2026-os világzenéje, az Imik.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Akkurádiót hallgatják, ez a világzenei magazin, a Népek dalait. A Vomex a legnagyobb világzenei seregszemlem, amely egyszerre vásár, koncertsorozat, tematikus dokumentumfilmfesztivál és díjátadó is. Ezen a héten a Vomex korábbi nyerteseit ünnepeljük. 2015-ben Budapesten tartották a világzenei expót, amikor is a szenegáli Cheik Lót díjazták. Egészen kicsi gyerekkorától jól játszik dobon, és az éneklés is vonzotta. Szenegálban pontogatta szárnyait különböző formációkban, majd 87-ben Párizsban rögzített nagylemezt. Ott ragadt a francia fővárosban, session zenész lett, és elkezdte kifejleszteni saját hangzását. Minden idejét stúdiókban töltötte, végül 96-ban jelent meg debütáló korongja, amelynek producere Jussoni Dur volt. Világsiker lett a korong, ennek egyik dalát játsszuk. Cheik Ló következik, a Vomex 2015-ös nyertese, most a Dankó Rádióban.

Világzenék szólnak a Dankó Rádióban esténként 9-től éjfélig. Örülök, hogy bennünket hallgatnak. Az FMR játszik nálunk már is. Ez egy 2020-ban alakult magyar-francia formáció, amelynek alapítói Isabella Cossanel és Orbai Lilla énekesnők. Zenéjük a 20. század első felének jazz és chanson világát idézi, latinos hangulatokkal fűszerezve. Repertoárjuk rendkívül sokszínű. Van saját magyar és francia nyelvű dal, jazz standard, klasszikus francia chanson és világzenei hatások, mindez egyedi hangzásvilággal ötvözve. A név az FMR a Tiszavirág francia megfelelőjéből ered, számukra az újjászületést és a pillanat megélését jelképezi. Az improvizatív jazz játék stílus és a megkomponált zenei elemek kontrasztja azonnal felismerhetővé teszi a formációt. 2024-es lemezőkön hallható a Bossoir című dal, amely Claude Debussy azonos című művének különleges feldolgozása. Debussy szerzeménye egy rövid, mégis kifejező darab, amely hűen tükrözi a francia impressionizmus lényegét. Az FMR feldolgozásában új megvilágításba kerül ez a klasszikus mű, saját egyedi hangzásvilágukkal gazdagítva. Játszik az FMR, íme tőlük a Bossoir.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, vadonatúj világzenével Portugáliából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik most a Népek Dalai, a világzenei válogatás egészen éjfélig. Korábbi műsorainkat megtalálják a MediaClick-en, ami egy weboldal és egy alkalmazás is egyben. Sok vadonatúj világzene szól nálunk egész héten. Hamarosan ebben az órában jön egy az Egyesült Államokból Sabina McCalla tolmácsolásában. De is hallunk világzenét nem sokára Marokkóból, Maliból, Törökországból, de ebben a pillanatban következzen egy vadonatúj Portugáliából Carminho tolmácsolásában.

Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Sabina McCallum, a New Orleansban élő énekes dalszerző Tall Lonesome Cowboy című dalát hallgatjuk már is a régóta érlelt bemutatkozó korongról. A Don't Call Me Baby 7 év munkája után született meg, egy olyan alkotói folyamat végén, amelyet a járvány félbeszakított, majd közösségi támogatás és új zenésztársak lendítettek tovább. Sabina McCalla New Jersey-ben nőtt fel, klasszikus zenei képzésben részesült, hegedülni tanult, később mégis New Orleans zenéje kezdte el mélyebben érdekelni. Bevonzotta a város funkja, a soul, a folk balladák. Dalaiban ehhez kapcsolódik szülőhelye, Haitiról származó zenei öröksége, valamint brazil zene iránti vonzalma és az amerikai folk zene szeretete. A most következő felvétel ebbe a sokrétű zenei világba enged betekintést. Hallgassunk világzenét az Egyesült Államokból 2026-ból, előadója

A Dankó Rádió szól és a Népek Dalai a világzenei magazin. Egész héten a legnagyobb világzenei seregszemlén a Vomex korábbi nyerteseit ünnepeljük. Jön most egy dal a 2018-as díjazottól, az amerikai Kronos Quartettől. Már 40 éve működik a formáció, méltán világhírűek. A San Franciscói formáció mindig is nyitott volt, és 2017-ben egy viszonylag új zenei formációval, a Maliból származó Trio da Calival közösen készített lemezt. Ez aztán az év egyik világzenei szenzációja lett, a címe ez La Dilica. És mindkét fél azt mondja, hogy karrierjének egyik legfelemelőbb zenei tapasztalatai közé került az együttműködés. A Trio da Cali nevéből a da Cali kifejezés azt jelenti zálogot ad, ebben az esetben egy olyan zenei örökséghez, ami a 13. század elejéről a nagy Mali birodalom alapítójának idejéből származik. Ő volt Sunyadat Keita. A Kronos Quartet a világ egyik leghíresebb vonós négyese, több mint 60 lemezük jelent már meg, és a világ legfontosabb zeneszerzői és művészei közreműködtek korongjaikon. 2018-ban nyerték el a legrangosabb világzenei seregszemle, a Vomex díját. Ők játszanak most a Trio da Cali közreműködésével. Ez a Lila Mambo, a Dankó.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Amakajaji Ódád című dalával folytatjuk, amely a 2024-ben megjelent Tidé című korong egyik legfontosabb felvétele. Neve talán még nem cseng ismerősen a világzenei közönség számára, de a líbiai születésű, jelenleg Tuniszban élő Tuareg zenész kétségtelenül olyan hangzásvilágot teremtett, amely hidat épít múlt és jelen a tradíció és a modernitás között. Jaji Gát városában, a Szahara mélyén nőtt fel, ahol népe már 1000 éve él. Apja szúfi sejk volt, így gyerekkorában spirituális zenével és a Korán recitálásával, énekelve vagy dallamosan, ritmusosan elmondva egy szöveget, kezdte meg zenei pályafutását. Jaji különleges hangja és előadásmódja már akkor művészi mélységet hordozott, de ő maga sokáig nem tartotta ezt fontosnak. Társai kérésére ugyan gyakran dalra fakadt, ám az igazi fordulópont csak akkor következett be, amikor elhagyta szülővárosát és Tuniszba költözött. A távolság döbbentette rá, mennyire hiányzik neki saját kultúrája, népei, zenéje. A Tidé című album, amelynek címe Tamahak nyelven azt jelenti igazság, ennek az öntudatra ébredésnek a lenyomata. Jaji nem csupán tiszteleg a Tuareg és szúfi hagyományok előtt, hanem új életet is tehel beléjük. A lemez egy koncepcionális utazás, amely a hagyományos dallamokat a modern digitális eszközökkel, szintetizátorokkal és trap ritmusokkal ötvözi. Célja, hogy a Tuareg és a szúfi zene univerzálisan érthetővé váljon, hogy azok is érezzék és élvezzék, akik a nyelvet nem értik, mert a zene egyetemes. A most következő Ódád című dal egy kiváló példa erre a megközelítésre. Hipnotikus ritmusok, a sivatag végtelenségét idéző dallamok és egy vibráló, spirituális energia, amely egyszerre ősi és modern. Amakajaji következik 2024-es lemezéről, íme az Ódád.

Hamarosan éjfélkor véget ér a népek dalai. Világzenei válogatásunkat hallották. Remélem tetszett a mai program. Holnap este folytatjuk sok-sok vadonatúj világzenével. Ma a gyártásvezető Sztányolszky Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Búcsúzik a népek dalai szerkesztő műsorvezetője Szabó Tamás. További jó rádiózást. Szép estét!

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Neám Brandoz orgonáról. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának húscsök prímását már is elkezdjük. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha tehetik. Szőlősi Emese énekel Önöknek elsőként, akinek Balázs Tamás zenekara muzsikál ifjabb Magyar Imre és ifjabb Kalmár Tibor dalában. Este van, én pedig várok rád, ez Szántó Ferenc andalgója lesz, Mészáros Adél és ifjabb Berki Béla zenekarának tolmácsolásában. Ez utóbbi felvétel a Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában készült.

látom a könnyeim, az a cári kötőjében. Lehajtom a fejem a barna babám lében. Hullatom a könnyeim, az a cári kötőjében. Ezt a csárdás kis kalapot, édes anyám,

Báli, Dunaföldvári és Erdélyi Dankó klubos felvételek következnek. 2016. július 1-én és 2-án vendégeskedtünk Erdélyben, egészen pontosan Csíkszereda és Kézdivásárhely volt a vendéglátó két város. Tarnai Kis László fellépett természetesen, és Lakatos Miklós zenekara is. Őket halljuk nem sokára egy csárdás előadóiként, ez lesz az Esteledik a faluban. 2023-ban Bokor János művész úr életműdíjat vehetett át a Dankó Rádiótól, Szalai Antal prímás pedig cigányzenei díjat 2025-ben. És ezek a fantasztikus művészek Dunaföldvárra is velünk tartottak, egy igen emlékezetes Dankó klubba, mely 2016. március 21-én volt. Tehát nem sokára egy közös felvételt hallunk, Dankó Pista és Pós Alajos andalgóját, Szőke kislány, csit-csit-csit. De most még jöjjön Váli felvételünk, mely Újvári Marikával és Miskolci Balogh Zoltán együttesével készült, Ima a hazáért.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.
1: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
0: Népzenék.

Bruce Lee Common Piros Rózsa énekelte a 2023-as év magyar nóta díjasa Hatvani Kisgyöngyi. Szerkovics Béla és Mérei Adolf csádása előtt meghallgathattuk a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen, valamint a Felszállott a vadgalamb című dalokat. Előadók Galina Enikő és Tordai Zoltán zenekara. És már is folytatjuk a húscsak prémást, itt a Dankó Rádióban mai adásunk felénél járunk csupán, hamarosan Csak úgy mondom magának címmel Sallai Misi csádását Kovács Apollónia énekli. Akit azonban megelőz még Gáti Pál, Berki Péter együttesével, a művészektől Szerdahelyi János és Tüttő János hallgatója szól már is, nézek-nézek a semmibe.

0: πάνω μαζί λόγω το πειράκο.
1: Harmin három rózsa fámon címmel, Magyar Imre és Brand István frissével folytatjuk. Urbán Katalinnak majd Magyar Imre zenekara játszik, de előtte még ifjabb Sánta Ferenc együttese Szeredi Krisztina kíséreteként muzsikál, következik Kéler Béla és Adorján Sándor csárdása, Csendül a nóta.

Hallgató, Andalgó, Csárdás és Friss következik. A Friss Kubányi György dala, most kezdődik a tánc, hamarosan Szóka Júliától hangzik el. Dúcs Péter énekli a Csárdást, amely ezúttal Szerdahelyi János és Vas Gábor dala lesz. Elszerették a babám. A 2016-os felvételen Lakatos Miklós zenekara játszik. Az Andalgó szerzői Csizmadia Imre és Rakk István. Láttál-e már Szirmát, Bontó Piros Rózsát? Lente Lajosnak hamarosan Jeremiás Béla zenekara muzsikál, de előtte még elhangzik Kis Angyal Ernő és Szakács László dala, Ott, ahol zúg az a négy folyó. Boros Lajos és zenekara már is muzsikál Máté Otíliának.

0: Mindig álomán.
1: Tulipiros láda és kék a búzavirág. Archív felvételről halljuk nem sokára e két dalt Cselényi József és Farkas Jenő zenekarának tolmácsolásában. Előtte hozunk egy felvételt Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból is, Kozák Gábor József és Vidéki Pál hallgatójából készült Sánta Zsolttal és Bangó János együttesével. Galambszívet örököltem az édesanyámtól.

kedves hallgatóink, a folytatásban nem sokára Vadász Károly játszik önöknek címbalmon, Bóni Gyula Brácsán és Bóni Zsolt Nagybőgön. Három dalt is kapunk a művészektől, mely előtt azonban én elbúcsúzom, hiszen ez lesz a vége a mai húscsök prímásunknak. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem, hogy kellemesen töltötték idejüket, és a folytatásban is a Dankó Rádiót hallgatják. Találkozzunk legközelebb is, minden jót kívánok! Morvai Noémit hallották, elindultam szép hazámból, zöld erdőben demagos, és nálda házam teteje. Viszont hallásra!

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Idén 50 éves a legendás Téka együttes. 2002-ben jelent meg Őskelet című albumuk, ennek muzsikái indítják Táncházban című műsorunkat. A zenészek Vizeli Balázs, Tárnoki Beatrix, Lányi György, Havasréti Pál, közreműködik Szokolai Dongó Balázs és Dresdudás Mihály, valamint Kerényi Róbert.